kérdés. Köszönjük neked, hogy te foglalkozol velünk. Köszönjük, hogy átölelsz, hogy elviszed a bánatot, elviszed a könnyet, és amikor a te jelenlétedben vagyunk, akkor minden bajunk elmúlik. Köszönöm, hogy te vagy a gyógyító, és a te gyógyító erőd ott van a te jelenlétedben, és most itt van a te jelenléted. És imádkozom, hogyha valakinek gyógyulásra van szüksége itt ezen a helyen, te jelenlétedben hadd gyógyuljon meg, hadd szabaduljon meg az ő élete a gonosz mindenben.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 84. Zsoltár. Az éneklőmesternek, kóráfiainak zsoltára. Mi szerelmesek a te hajlékaid, seregeknek, Ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újonganak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezze, a te oltáraidnál, ó, seregeknek, Ura. Én királyom, és én Istenem. Boldogok, akik laknak a te házadban, és dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid a szívébe vannak. Átmenve a síralom völgyén, áldás forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, amíg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgass meg az én könyörgésemet, hallgass meg Jákobnak Istene, mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te fölkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, mint ezer másod. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, mint lakni a gonosz sátrában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek, Ura, boldog ember az, aki bízik te benne.
4: A 84. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Ahogy megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, így most a reggelihez és a kávéhoz én szeretnék biztosítani némi csipegetni valót Isten beszédéből. Galata 3.9. Eként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. Ahogy elfogadtad Jézus Krisztust megváltottként, úgy Ábrahám örökösévé váltál. És amit kimondott Isten Ábrahámra nézve ígéreteket, azok rád is igazak. És ahogy Ábrahám magja vagy, úgy te mértéken felül áldott vagy. Tehát a te életedben mentes vagy a kudarcoktól, a veszteségektől. Ábrahám magjaként egy győztes életed van. Mint Ábrahám magja, ez a te örökséged. A Biblia elmond egy történetet egy asszonyról, aki 18 éven át meggörnyedt volt. Elment a zsinagógában, és amikor Jézus meglátta őt, azt mondta. Hát ezt az Ábrahám lányát, akit a sátán megkötözött 18 éve, nem kell-e feloldani a kötelékekből szombatnapon? Előszólította és azt mondta. Asszony, feloldattál a te betegségedből, és azonnal meggyógyult. Ez a történet mutatja azt, hogy Ábrahám magjaként nem kell betegségektől, gyengeségektől megkötözve lenned. Ha betegség vagy gyengeség valamilyen formáját tapasztalod meg, akkor jusson eszedbe, hogy te Ábrahám magja vagy, és ennél fogva nem kell ezeknek a dolgoknak a megkötözöttségben élned. És ide tartozik a szegénység is, a vakság, süketség, és mindenféle betegség. Ha gondolod, elmondhatsz velem egy imát. Drága atyám, köszönöm, hogy Ábrahám áldásainak örökösévé tettél. A te határtalan áldásaidnak megnyilvánulásában bőségesen élhetek, mivel Ábrahám magja vagyok. Az ígéret örököse vagyok. Jézussal együtt örököstárs. Áldott vagyok a városban, áldott vagyok a kimenetelemben és a bejövetelemben. Áldott vagyok, áldás vagyok. Ámen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Come on, Fred Hammond. Hallelujah. Look at your neighbor and say, neighbor, tweet that. I'll give you 2 minutes to get on Twitter and tweet it and say they praising God in Chicago, Illinois.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sans műsorán.
4: 85. Zsoltár az éneklőmesternek, kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez. Visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat. Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol-e ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nekünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nekünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Érgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, a földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek az útján.
1: A 85. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Ahogy megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, így most a reggelihez és a kávéhoz én szeretnék biztosítani némi csipegetni valót Isten beszédéből. Galata 3.9. Eként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. Ahogy elfogadtad Jézus Krisztust megváltottként, úgy Ábrahám örökösévé váltál. És amit kimondott Isten Ábrahámra nézve ígéreteket, azok rád is igazak. És ahogy Ábrahám magja vagy, úgy te mértéken felül áldott vagy. Tehát a te életedben mentes vagy a kudarcoktól, a veszteségektől. Ábrahám magjaként egy győztes életed van. Mint Ábrahám magja, ez a te örökséged. A Biblia elmond egy történetet egy asszonyról, aki 18 éven át meggörnyedt volt. Elment a zsinagógában, és amikor Jézus meglátta őt, azt mondta. Hát ezt az Ábrahám lányát, akit a sátán megkötözött 18 éve, nem kell-e feloldani a kötelékekből szombatnapon? Előszólította és azt mondta. Asszony, feloldattál a te betegségedből, és azonnal meggyógyult. Ez a történet mutatja azt, hogy Ábrahám magjaként nem kell betegségektől, gyengeségektől megkötözve lenned. Ha betegség vagy gyengeség valamilyen formáját tapasztalod meg, akkor jusson eszedbe, hogy te Ábrahám magja vagy, és ennél fogva nem kell ezeknek a dolgoknak a megkötözöttségben élned. És ide tartozik a szegénység is, a vakság, süketség, és mindenféle betegség. Ha gondolod, elmondhatsz velem egy imát. Drága atyám, köszönöm, hogy Ábrahám áldásainak örökösévé tettél. A te határtalan áldásaidnak megnyilvánulásában bőségesen élhetek, mivel Ábrahám magja vagyok. Az ígéret örököse vagyok. Jézussal együtt örökös társ. Áldott vagyok a városban, áldott vagyok a kimenetelemben és a bejövetelemben. Áldott vagyok, áldás vagyok. Ámen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a rá...

0: mert te, Uram, jó vagy és kegyelmes, nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Figyelmezz, Uram, az én imádságomra, és hallgass meg az én könyörgésemnek szavát. Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincsen, Uram, hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz. Eljönnek a népek mind, amelyeket te alkottál, és leborulnak előtted, Uram, és dicsőítik a te nevedet. Mert nagy vagy te, és csoda dolgokat művelsz, csak te vagy Isten egyedül. Mutasd meg nekem, Uram, a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem a te nevedet. Dicsérlek téged, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké. Mert nagy él rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. Isten, kevélyek támadtak föl ellenem, és kegyetlenek seregek keresi lelkemet, akik meg se gondolnak téged. De te, Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és nagy igazságú. Tekints rám és könyörülj rajtam, add a te erődet a te szolgádnak, és szabadíts meg a te szolgáló leányodnak fiát. Adj el nekem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim és szégyenüljenek meg, amikor te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
1: A 86. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Ahogy megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, így most a reggelihez és a kávéhoz én szeretnék biztosítani némi csipegetni valót Isten beszédéből. Galata 3.9. Eként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. Ahogy elfogadtad Jézus Krisztust megváltottként, úgy Ábrahám örökösévé váltál. És amit kimondott Isten Ábrahámra nézve ígéreteket, azok rád is igazak. És ahogy Ábrahám magja vagy, úgy te mértéken felül áldott vagy. Tehát a te életedben mentes vagy a kudarcoktól, a veszteségektől. Ábrahám magjaként egy győztes életed van. Mint Ábrahám magja, ez a te örökséged. A Biblia elmond egy történetet egy asszonyról, aki 18 éven át meggörnyedt volt. Elment a zsinagógában, és amikor Jézus meglátta őt, azt mondta. Hát ezt az Ábrahám lányát, akit a sátán megkötözött 18 éve, nem kell-e feloldani a kötelékekből szombatnapon? Előszólította és azt mondta. Asszony, feloldattál a te betegségedből, és azonnal meggyógyult. Ez a történet mutatja azt, hogy Ábrahám magjaként nem kell betegségektől, gyengeségektől megkötözve lenned. Ha betegség vagy gyengeség valamilyen formáját tapasztalod meg, akkor jusson eszedbe, hogy te Ábrahám magja vagy, és ennél fogva nem kell ezeknek a dolgoknak a megkötözöttségben élned. És ide tartozik a szegénység is, a vakság, süketség és mindenféle betegség. Ha gondolod, elmondhatsz velem egy imát. Drága atyám, köszönöm, hogy Ábrahám áldásainak örökösévé tettél. A te határtalan áldásaidnak megnyilvánulásában bőségesen élhetek, mivel Ábrahám magja vagyok. Az ígéret örököse vagyok. Jézussal együtt örököstárs. Áldott vagyok a városban, áldott vagyok a kimenetelemben és a bejövetelemben. Áldott vagyok, áldás vagyok. Ámen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 87. Zsoltár. Kórá fiainak a Zsoltára. A Szent Hegyeken vetette meg az ő fundamentumát. Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákob minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, éme Filisztea és Tirusz Kússal együtt ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz benne született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírva följegyzi a népet, ez ott született, és táncolva éneklik, minden forrásaim te benned vannak.
4: A 87. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 88. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. Az Ezrahita Hémán tanítása. Uram, szabadításomnak Istene, nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok. Jusson eléd imádságom, és hajtsd hozzám füledet. Mert betelt a lelkem nyomorúsággal, és életem a Seolig jutott. Hasonlóvá lettem a sírba szállókhoz, olyan vagyok, mint az ereje vesztett ember. A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, akik sírgödörben fekszenek, akikről többé nem emlékezel, mert elszakasztattak a te kezedtől. Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, örvények közé. A te haragod rám nehezedett, és minden hullámoddal nyomtál engem. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem, utálattá tetté előttük engem. Berekeztettem, és ki nem jöhetek. Szemeim megsenyvedtek a nyomorúság miatt. Kiáltással hívlak téged, Uram, minden nap. Hozzá terjezgetem az én kezeimet. Avagy a holtakkal teszel-e csodát? Fölkelnek-e vajon a holtak, hogy dicsérjenek téged? Beszélik-e a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén? Megtudják-e a sötétségben a te csodáidat, és igazságodat a feledékenység földjén? De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel, korán reggel jut elédbe az én imádságom. Miért vetsz el hát engem, Uram, és rejted el orcádat én tőlem? Nyomorult és halálra szánt vagyok ifjúságomtól kezdve. Viselem a te rettentéseidet, és roskadozom. Átmentek rajtam a te búsulásaid, a te haragod, a te szorongatásaid elemésztettek engem, körülvettek engem, mint a vizek egész nap. Együtt körülöveztek engem, és te elszakasztottál tőlem barátot és rokont, és ismerőseim a teljes
0: 89. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sans.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben Donald G. Level Isten akaratának keresése című tanítását hallhatjuk.
3: I'd like to maybe give our sound people an opportunity to change this sound a little bit because sometimes I get a little bit loud.
4: Szeretnék a technikusoknak alkalmat adni arra, hogy kicsit lejjebb csavarják a hangerőt, mert néha picit felhangosodok.
3: So, great.
4: Rendben.
3: I would like to say a few things before I start my time.
4: Szeretnék mondani néhány dolgot, mielőtt elkezdem a tanításra szánt időt.
3: I always say to people in our church, the anointing breaks the yoke, not the rules.
4: Mindig azt mondom a gyülekezeti embereknek, hogy a kenet az az igát töri meg, nem a szabályokat szegi meg.
3: So we've had speakers to come to our church and they will say everything they want to say and go, now my time starts.
4: Mert voltak olyan szónokok a gyülekezetünkben, akik eljöttek prédikálni, elmondtak mindent, amit akartak, és utána mondták, hogy na most kezdem el azt az időt, amit a prédikációra adtak.
3: Like to give thanks to Franz and Gerlinde for this wonderful invitation to be with you again.
4: Hogy újra ilyen csodálatos meghívást adtak nekem, hogy eljöjjek hozzátok.
3: They have been absolutely wonderful hosts.
4: Ők csodálatos házigazdák.
3: And it's just amazing how well things are done and the way things are run. Elképesztő,
4: milyen jól csinálják a dolgokat, intézik. És valóban kiváló szellemmel intézik a dolgokat és készítik elő.
3: I would like for you, those of you who've never been in a service where I've ministered, to know.
4: Szeretném elmondani azoknak, akik még nem voltak ide ilyen összejövetelen, ahol szolgálunk,
3: preacher,
4: hogy én prédikátor és tanító vagyok.
3: So my goal is to challenge you and to help you go beyond where you are.
4: Elétek, és segítsek nektek tovább lépni azon a ponton, ahol jelenleg tartotok.
3: So if I challenge you in an area, you should just say, oh, he's talking about my neighbor.
4: Tehát, hogyha egy területen kihívást intézek hozzád, akkor mondj nyugodtan, hogy na biztos a szomszédomhoz beszél.
3: Sometimes I may present something as though you don't know it. I don't mean that you don't know it, but I'm presenting it that way at times.
4: Néha úgy mondok el valamit nektek, mintha azt gondolnám, hogy ti azt nem tudjátok. De ez nem azért van, mert azt gondolom, hogy nem tudjátok, csak néha így adom elő a dolgokat.
3: Would like to say thanks for this wonderful host of speakers with whom I'm sharing this platform.
4: És azt is köszönöm, hogy ilyen előadó gárdával osztozhatok ezen a színpadon, ilyen nagyszerű prédikátorokkal.
3: Bishop Mark and Barry Whistler.
4: És Barry Whistlerrel.
3: Bishop Mark is from Kenya, of course, and
4: Mark
3: has a
4: püspök természetesen Kenyából jött, és nagyon sok gyülekezet felügyelője és nagyon sok szolgálatot felügyel és végez. Barry meg ugyanilyen a Harvest Net-tel, a világ sok részén van nekik szolgálatuk.
3: And then of course with Peter and
4: és természetesen Peter
3: and the rest of you who are
4: és a többiek, akik itt vagytok, Isten csodálatos emberei, férfiak és nők, nagyon hálás vagyok azért, hogy veletek szolgálhatok együtt.
3: It would not be right if I did not mention my wife who has traveled with me.
4: Nem lenne helyes, hogyha nem említeném a feleségemet, aki velem utazott ide.
3: And I'm like these men who have been invited to preach. We don't let our wives talk because nobody wants to hear us after that.
4: Ugyanolyan vagyok, mint a többi férfi, aki ide meg van hívva. Nem engedjük a feleségeinket szólni, mert utána ránk már senki nem lenne kíváncsi.
3: I was in India preaching and I think I'd come from another conference. I was very tired.
4: Indiában prédikáltam egyszer, egy másik konferenciáról mentem oda, nagyon fáradt voltam.
3: So Pastor Mohan said, I think
4: tehát
3: I
4: Mohan
3: want your wife to take
4: mondta,
3: one of your sessions.
4: Hogy azt gondolom, hogy szeretnéd, ha a feleséget tartanám meg az egyik tanításodat.
3: So after that,
4: utána,
3: I said to the congregation when I stood back,
4: azt mondtam a gyülekezetnek, miután újra én álltam a színpadra.
3: I said, I know you would rather hear my wife in this next session.
4: Hogy tudom, hogy most szívesebben hallgatnátok a feleségemet ezen a tanításon is.
3: And before I could say, but I'm going to speak, they answered, yes, we would.
4: És mielőtt még folytathattam volna, hogy de akkor is én fogok beszélni, már válaszoltak, hogy igen, szeretnénk a feleségedet hallani inkább.
3: I am grateful that she's with us.
4: Úgy, de nagyon hálás vagyok, hogy itt van ő is velünk.
3: And then we have two members from our church, Susan Liberto and Neva Blystone.
4: Tagja is itt van, Susan és Eva. Eva Blystone.
3: And Susan is our missions director.
4: Susan a missziós igazgatónk, és ő is velünk van. Velünk utazik, és Eva is eljött.
3: And I'm glad to have my interpreter from last year, one of them, with us again.
4: És örülök, hogy a tavalyi egyik tolmácsunk is itt van.
3: Oh, did I say that? Oh, I thought maybe I slipped up.
4: Azt gondoltam, hogy esetleg.
3: Let's talk about the attributes of God.
4: Túlaludtam a másik. Na beszéljünk Isten tulajdonságairól.
3: When we were singing today, I heard words in a song, and I wondered if we really meant them.
4: Amikor énekeltünk délelőtt a kezdeteknél, akkor hallottam az egyik dal szövegét, és azon gondolkodtam, hogy komolyan mondjuk-e.
3: Have your way.
4: Ebben az énekben azt énekeltük, hogy Uram, tedd a dolgokat, ahogy te akarod.
3: What that means is, God, do whatever you want.
4: Ez azt jelenti, hogy Istenem, tegyél, amit akarsz.
3: And then it says,
4: aztán ezt énekeltük,
3: I think it said, let
4: úgy emlékszem,
3: all that is within me shout.
4: Hogy minden, ami bennem van, kiáltson.
3: So I asked myself, do we really mean that?
4: És aztán megkérdeztem magamtól, hogy ezt komolyan mondtuk?
3: Do we actually live the songs we sing?
4: Valóban éljük azokat a dalokat, amiket énekelünk?
3: Now I know that is without a doubt the desire of my heart and obviously yours.
4: Tudom, hogy kétségtelenül ez az én szívem vágya, és nyilván a ti szívetek vágya
3: is. But when it comes to the reality of it, is that
4: de amikor valóban eljönne az ideje, akkor valóban nem vagyunk túl félénkek ahhoz, hogy Istenhez kiáltsunk.
3: What about when God wants something that you don't want to give?
4: Mi van azzal, amikor Isten valami olyat akar, amit te nem akarsz odaadni
3: or
4: neki?
3: Or that he wants something from you that you've never heard of?
4: Vagy olyasmit akar tőled, amiről még sose hallottál?
3: Do you still want him to have his way?
4: Akkor is akarod, hogy legyen meg, amit ő akar?
3: Do you still want all that is within you to cry out to and for God?
4: Akkor is minden, ami benned van, Istenhez és Istenért akar kiáltani?
3: I would say to a man and to a woman in this place, we would all say yes.
4: Én azt mondanám az itt ülőknek, hogy mondjunk mindannyian igent erre.
3: But is that truly our reality?
4: De valóban ez a valóság az életünkben?
3: I ask you these things because it is my view that God wants to
4: ezeket,
3: change the world.
4: Mert nekem az a nézetem, hogy Isten meg akarja változtatni a világot.
3: And he does not want to do it, as it were, alone from heaven.
4: És ő ezt nem kizárólag a mennyből kiindulva akarja megtenni.
3: He wants to use us.
4: Minket akar használni ehhez.
3: His children.
4: Az ő gyermekeit.
3: Those he has saved.
4: Azokat, akiket megváltott.
3: And he wants to do it his way.
4: És a maga módján akarja megtenni.
3: God is not president, he is not governor.
4: Isten nem elnök vagy kormányzó.
3: But he is the King of Kings, he's the Lord of Lords.
4: Ő a királyok királya és az Urak ura.
3: And his ways are not our ways,
4: és az ő
3: útjai
4: nem a mi útjaink, és az ő gondolatai nem a mi gondolataink.
3: They are so high, it is very difficult for us to really
4: magasak, hogy nagyon nehezünkre esik, hogy igazán megértsük őket.
3: Even the best of us has problems understanding them.
4: Közöttünk a legjobbaknak is nehéz megérteni az ő útjait és gondolatait.
3: I was taught to pray the Lord's Prayer as a child.
4: Gyerekkoromban tanították meg nekem a mi atyánkot.
3: And I could pray it, our Father who art in heaven, hallowed be your name.
4: És ugye imádkoztam, hogy mi atyánk vagy a mennyekben, szenteltessék
3: your
4: meg atyánk.
3: Kingdom come,
4: neved.
3: Your will be done on earth.
4: Jöjjön el a te királyságod, és legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyben van, ugye a földön is.
3: I prayed that prayer all of my life.
4: Egész életemben ezt imádkoztam.
3: But it was only maybe 10 or 12 years ago that I really understood what I was praying.
4: De csak körülbelül 10-12 évvel ezelőtt értettem meg, hogy mit is imádkoztam igazán.
3: For all those years I was asking God, let there be only one will in the earth, yours.
4: Mindazokban az években csak imádkoztam, hogy atyám, csak egyetlen akarat legyen a földön, és az a tiéd legyen.
3: See, the problem with the world is that there are a multiplicity of wills.
4: Tudjátok, a világgal az a baj, hogy nagyon sokféle akarat működik.
3: And there are enough and to spare among the people of God. We would not have the problems in the church that we have if it were not for all these different wills.
4: A gyülekezetben sem lenne ez a sok probléma, hogyha nem mind ez a sok különböző akarat akarna érvényesülni.
3: So the next time you pray, your will be done on earth as it is in heaven.
4: Tehát amikor legközelebb azt imádkozod, hogy legyen meg a te akaratod a földön, úgy, ahogy a mennyben van, akkor tudd, hogy mit imádkozol ezzel.
3: And cooperate with the Holy Spirit as he moves you into another arena.
4: Ahogy ő egy másik területre visz téged.
3: I want to share in some measure a vision I had a few weeks ago.
4: Bizonyos mértékben szeretnék elmondani egy látást, amit néhány héttel ezelőtt kaptam.
3: It was either the third week of July or the fourth week on a Monday morning.
4: Július harmadik vagy negyedik hete volt, egy hétfő reggel.
3: I stepped out into my hallway as I woke up in the morning.
4: Amikor reggel felébredtem, kiléptem az előszobába.
3: And suddenly I had a vision, an understanding that I'd never had before.
4: És egyszer csak kaptam egy látást, megértettem valamit, amit addig soha.
3: I believe it was the same in a measure as Jesus, the Son of God.
4: Hiszem, hogy részben bizonyos mértékig ez ugyanaz volt, amit Jézus Isten fia is látott.
3: It seems to me from all that I've read in the scriptures that when Jesus got to the Garden of Gethsemane, something was revealed in a measure that he had not seen.
4: Azt gondolom, hogy amikor Jézus ott volt a Getsemáné kertjében, akkor ki jelentett neki Isten valami olyat egy bizonyos mértékben, ahogy azelőtt még soha nem látta azt a valamit.
3: He always knew he was going to die.
4: Jézus mindig tudta, hogy meg fog halni.
3: He knew that that was why he came into the world.
4: Tudta, hogy ezért jött a világra.
3: He knew that he had come into the world to do the will of God in the earth.
4: Tudta, hogy azért jött el a világra, hogy Isten akaratát tegye a földön.
3: But I don't think he knew.
4: De én nem hiszem, hogy azt tudta.
3: The cup of separation.
4: Hogy ki kell innia az elválasztódás poharát.
3: He never shrank back from death.
4: Nem a haláltól riadt vissza soha.
3: But separation was another matter.
4: De az, hogy Istentől el legyen választva, az egy másik kérdés.
3: All of God's plans hung on the right decision.
4: Isten minden terve a megfelelő döntésen múlik.
3: And so in the garden he is searching for the will of God.
4: Tehát a kertben is ő Isten akaratát kutatta.
3: And you and I must search for the will of God in our lives.
4: És az életünkben nekünk is Isten akaratát kell keresnünk.
3: It should be first and foremost.
4: Ennek kell az elsőnek és legfőbbnek
3: lenni. Not your own will.
4: Nem a saját akaratunknak.
3: Not your own plan for the churches you lead or the ministers.
4: Nem a saját tervünknek, azokról a gyülekezetekről vagy szolgálatokról, amiket vezetünk.
3: How do you want to do this, God?
4: Hanem Istenem, te hogy akarod csinálni?
3: And I stepped out in my hallway that morning.
4: És ahogy aznap reggel kiléptem az előszobámba.
3: Suddenly I knew.
4: Hirtelen tudtam.
3: And the Lord spoke words. To advance the kingdom of God, or you will advance the kingdom of God at great sacrifice.
4: És azt mondta Isten nekem, hogy nagy áldozat árán is hajlandó vagy Isten királyságát előmozdítani.
3: Somehow I thought we could advance the kingdom of God and enjoy everything, live to tell about it.
4: És én azt gondoltam, hogy Isten királyságát úgy mozdítjuk elő, hogy ennek minden percét élvezzük, és utólag el tudjuk mesélni az utódainknak. De azt mondta Isten,
3: great sacrifice, I stood as a man of God and shuddered.
4: De amikor Isten megkérdezte, hogy hajlandó vagy Isten királyságát áldozatok árán előmozdítani, akkor én álltam ott, mint Isten embere, és remegtem.
3: And for a moment, I feared.
4: És egy percre féltem is.
3: I said, for a moment, I feared.
4: Azt mondtam, hogy egy percre féltem is.
3: And I gathered myself and I said, yes, Lord.
4: Aztán összeszedtem magam, és azt mondtam, igen, Uram.
3: Because what I saw in that vision,
4: mert abban a látomásban azt láttam,
3: was that the Lord was stripping his people of all of their defensive weapons.
4: Hogy az Úr megfosztja a népét minden védekezési fegyvertől.
3: And all of their offensive weapons.
4: És minden támadó fegyverétől is.
3: And I thought, oh my God.
4: És arra gondoltam, ó Istenem.
3: I was not aware that I've had a few weapons in reserve just in case.
4: Én nem tudtam, hogy tartalékolok még néhány fegyvert, csak szükség idejére, esetére.
3: See, I've always been one to allow insults and injury to myself.
4: Tudjátok, én mindig akartam engedni, hogy elérjenek a sérelmek és a sértések.
3: But I've also been one to say, now that's enough.
4: De akartam, hogy legyen egy pont, amikor azt mondhatom, hogy na, ami elég, az elég.
3: Was at that moment taking away my that's enough defense.
4: És abban a pillanatban az Úr elvette tőlem ezt a ami elég, az elég védőfegyvert.
3: And when I saw that he was stripping me of all of my weapons
4: láttam,
3: of carnality,
4: hogy
3: I feared for a moment.
4: A testiesség minden fegyverétől megfoszt engem, akkor megijedtem.
3: Because I didn't know I had any.
4: Mert nem is tudtam, hogy vannak ilyenjeim.
3: So I want to talk about being a lamb.
4: Arról szeretnék beszélni, hogy legyünk bárányok, akik győzelemben élnek.
3: Walking in victory as a defenseless lamb.
4: Akik úgy élnek győzelemben, hogy közben védtelen bárányok.
3: I'd like to talk about the attributes of God. Humility.
4: Szeretnék Isten ilyen tulajdonságairól beszélni, mint az alázat és a gyengétség.
3: Meekness and lowliness.
4: A szelídség, az alázat, igen.
3: Attributes of God, that these are qualities, attributes or qualities or characteristics that belong to God.
4: Isten ilyen tulajdonságairól szeretnék beszélni. Ezek őhozzá tartoznak.
3: These are things that God is by nature.
4: Ezek a dolgokat mondják el, hogy Isten természete milyen.
3: He doesn't consciously love you. He is love.
4: Ő nem tudatosan szeret téged, egyszerűen ő a szeretet.
3: He doesn't say, I must love them today. They're making me so mad.
4: Ő nem azt mondja, hogy ma szeretnem kell ezeket az embereket, pedig annyira begurítottak.
3: He is love.
4: Nem teszi ezt, mert ő a szeretet.
3: Even when he spanks you, he's loving you.
4: Még akkor is, amikor elfenekel közben szeret.
3: He is love.
4: Ő a szeretet.
3: But he is also, he is humility.
4: De ő alázat is.
3: It's not like God has humility.
4: Gondoltátok, hogy Isten alázatos? De ő az.
3: And he has to condescend just to live in the heavens.
4: Ő ahhoz meg kell aláznia magát, hogy a mennyekben éljen.
3: He's so high, so
4: ő annyira
3: lofty,
4: magasan,
3: so great.
4: Annyira felmagasztaltatott, annyira hatalmas.
3: Can you imagine that God talks with us little jars of clay, little dirt jars?
4: El tudjátok képzelni, hogy Isten beszél hozzánk, mint repett cserép edényekhez?
3: Think about it.
4: Gondoljátok ezt végig.
3: We're clay.
4: Mi agyag vagyunk. Cserép.
3: Clay is a nice word for dirt.
4: Egy szép világban élő agyagok, ami poros. Tele van ez a világ porral.
3: Talks to us.
4: És Isten beszél hozzánk.
3: Loves us.
4: És szeret minket.
3: carries us in his arms.
4: A karjában hordoz minket.
3: He's given us something that belongs to him.
4: Adott nekünk valamit, ami az övé.
3: And time would fail us in this conference to talk about all the attributes of God.
4: Isten minden tulajdonságáról nem tudunk beszélni egy konferencián.
3: I want to talk about humility.
4: De ha választhatok, én elsősorban az alázatról akarok beszélni.
3: Because I don't see enough of it in the church.
4: Mert nem látok ebből eleget az egyházban.
3: I see it when it serves our purposes.
4: Akkor látom, amikor a céljainkat szolgálja.
3: But have you ever been surprised by arrogance?
4: De meglepődtél te már valaha a gőgtől?
3: And the moment you're surprised by arrogance, you want to meet arrogance with your arrogance?

0: something that belongs to him.
1: Adott nekünk valamit, ami az övé.
0: And time would fail us in this conference to talk about all the attributes of God.
1: Isten minden tulajdonságáról nem tudunk beszélni egy konferencián.
0: I want to talk about humility.
1: De a választhatok, én elsősorban az alázatról akarok beszélni.
0: Because I don't see enough of it in the church.
1: Mert nem látok ebből eleget az egyházban.
0: I see it when it serves our purposes.
1: Akkor látom, amikor a céljainkat szolgálja.
0: But have you ever been surprised by arrogance?
1: De meglepődtél te már valaha a gőgtől?
0: And the moment you're surprised by arrogance, you want to meet arrogance with your arrogance?
1: És amikor mások arroganciájával találkozol, akkor a saját arroganciáddal akarsz ezzel szembeszállni.
0: Let me show them some Christian arrogance.
1: Most megmutatom nekik a keresztény arroganciát.
0: You know, we're like that.
1: Tudjátok, ilyenek vagyunk.
0: So, I think without this attribute of humility and of gentleness, we're people with the right words, but presenting the wrong picture.
1: Tehát az alázatról és a szelídségről azért akarok beszélni, mert mi a megfelelő szavakat mondjuk, de nem tesszük azt, amit kellene. A gyümölcs nem jó, a látszat nem jó.
0: We can change to the world only as these attributes, these things that belong to God, are demonstrated through us.
1: Csak akkor tudjuk a világot megváltoztatni, hogyha Istennek a tulajdonságai meglátszanak bennünk.
0: The little children, my grandchildren have in their schools something called show and tell.
1: A gyerekek, unokáim az iskolájukban játszanak ilyet, hogy mutasd és mondd.
0: So God likewise wants us to show them, speak to them, and explain it in our character.
1: Isten hasonlóképpen tőlünk is azt várja, hogy mutassuk be az embereknek, beszéljünk róla, és mutassuk meg a jellemünkkel is az üzenetet.
0: Do our neighbors know that we are truly Christian?
1: A szomszédaink vajon tudják-e, hogy valóban keresztények vagyunk?
0: Or do they know that we are religious?
1: Vagy azt tudják, hogy vallásosak vagyunk?
0: Are we Christ-like?
1: Krisztusiak vagyunk-e?
0: At all times.
1: Mindig.
0: Or do we just teach about Christ as though it is a far away reality?
1: Vagy csak tanítunk Krisztusról, mintha ő egy távoli valóság lenne.
0: Because we have our stopping places.
1: Mert megvannak azok a pontjaink, ahol megállunk.
0: I will take so much abuse and then that's it.
1: Hogy ennyi és ennyi bántalmazást vagyok hajlandó elfogadni, és aztán vége.
0: But that's not what Jesus demonstrated to us.
1: De Jézus nem ezt mutatta be nekünk.
0: Before I go into this further, I'd like to give you a Spanish word.
1: Mielőtt tovább megyek, ebbe szeretnék egy spanyol szót mondani nektek.
0: The Spanish word to teach is the verb is enseñar.
1: Enseñar az a spanyol szó arra, hogy tanít.
0: But it also means to show.
1: De azt is jelenti, hogy megmutatni.
0: Because you cannot truly teach what you do not demonstrate.
1: Mert nem taníthatsz meg igazán olyan dolgot, amit nem mutatsz be.
0: I am taking some a math course. I'm taking a math course. Algebra.
1: A matekot tanulok.
0: Because I wanted to take it. I want to take it.
1: Mert meg akarok,
0: járni
1: az órákra. Azt mondtam, hogy nagyon jó akarok lenni matekból.
0: And my teacher is wonderful.
1: És a tanárom csodálatos.
0: She's like my own daughter.
1: Olyan, mint a saját lányom.
0: And she teaches in a way that gives me a picture of that concept.
1: És úgy tanít, hogy az egész képet meglátom egy adott tanításról, vagy lényegről, vagy fogalomról.
0: Elsa, I've got it, I've got it.
1: Tehát amikor ott vagyok az óráján, akkor mondom meg, hogy Elsa, értem, értem.
0: Let me explain it to you. And
1: megmutatom.
0: Say, wow.
1: És akkor azt mondja, hú, pásztor, tényleg megértetted.
0: She not only spoke it,
1: mert nem csak elmondta azt a tételt,
0: and I could see the picture.
1: Hanem gyakorlatilag lerajzolta, vagy egy képet festett róla az elménbe,
0: our
1: és én megértettem ott a fogalmat.
0: Are to be a demonstration of all the attributes of God.
1: Az életünkben meg kell mutatkozni a Isten minden tulajdonságának.
0: It's not enough to

0: Talk about it.
1: Nem elég beszélni róluk.
0: So do not ever go to people talking about it, demonstrate it.
1: Tehát soha ne menj oda az emberekhez úgy, hogy csak beszélsz Isten dolgairól, hanem mutasd be azokat nekik.
0: That's how we're going to change the world.
1: Így fogjuk megváltoztatni a világot.
0: Otherwise we're no different than they are.
1: Különben nem vagyunk mások, mint ők.
0: Now all the attributes of God, whether it's humility or omnipresence,
1: Isten minden tulajdonsága, akár az alázat, akár a minden tudás, akár a mindenütt jelen valóság,
0: they are in some measure positionally ours.
1: Ezek egy bizonyos mértékben a miénk lehetőség szerint, tehát megvan az esély, hogy a miénk legyen.
0: So that means that they are there in a place that we need to occupy.
1: Hogy olyan helyen vannak ezek a tulajdonságok, amit el kell foglalnunk.
0: See, they are not necessarily our experience or our condition yet.
1: Tudjátok, lehet, hogy még nem éljük át ezeket, még nem vagyunk abban az állapotban, hogy látszanak rajtunk.
0: I think all of God's people should have humility, but I find
1: gondolok,
0: it sorely lacking in too many places.
1: Hogy Isten minden emberének alázatosnak kéne lenni, de nagyon sok helyen hiányozni látom ezt a tulajdonságot.
0: In 1 Peter 5:5,
1: az 1 Péter 5:5-ben Péter azt mondja nekünk, hogy öltözzünk fel alázatba.
0: I'm clothed with a shirt and with pants.
1: Most inget és nadrágot viselek.
0: And so what you're seeing me clothed.
1: Tehát látjátok, hogy fel vagyok öltözve.
0: You're seeing me covered.
1: Látjátok, hogy be vagyok takarva.
0: And so he says, cover yourself with humility.
1: Péter azt mondja, hogy takarózzatok be alázattal.
0: But he is not saying, summon the strength to be humble.
1: De nem azt mondják, hogy szedjétek össze az erőtöket ahhoz, hogy alázatosak legyetek, hanem csak hagyjátok, hogy megtörténjen.
0: Desire that that one will be expressed in the earth.
1: Kívánjátok azt, hogy a Földön csak egyetlen akarat nyilvánuljon meg.
0: That's what God wants.
1: Mégis ezt akarja Isten.
0: We see it in Jesus.
1: Látjuk Jézusban.
0: In John 1:29, John says, John the Baptist says,
1: 43-ban, 41-ben azt mondja beverítő János,
0: behold the Lamb of God,
1: íme Isten báránya,
0: who takes away the sin of the world.
1: Aki elveszi a világ bűneit.
0: How did John know he was the Lamb of God?
1: Honnan tudta János, hogy Jézus Isten báránya?
0: Because the Father had told him,
1: mert az Atya megmondta neki,
0: the one that you see on whom the Spirit of God comes and remains is he.
1: Hogy akire látod Isten szellemét leszállni és rajta maradni, ő az.
0: And at his baptism, the Holy Spirit came and he lighted upon Jesus.
1: És amikor Jézus bemerítkezett, akkor a Szent Szellem eljött és rászállt.
0: So the Holy Spirit himself authored this Bible.
1: Maga a Szent Szellem, aki ennek a Bibliának a szerzője.
0: And he described himself on the Son of God as a dove.
1: És galamb formájában szállt le Isten fiára.
0: I think he would have used a lamb, but he flew from heaven as it were. He didn't walk down.
1: Azt gondoltam, hogy használhatta volna a bárány formáját is, de mivel a mennyből jött le, ezért repülnie kellett, leszállnia,
0: so,
1: és egy galamb volt.
0: We know, the fowl,
1: ez a két nagyon szelíd állat, amit ismerünk, a galamb és a bárány.
0: So the baptism with the Holy Spirit is a spirit of gentleness, of humility, of meekness.
1: Tehát a Szent Szellem keresztségben ezt a szellemet kapjuk, aki a szelídség, az alázat, a gyengédség szelleme.
0: It's not what our Western mentality teaches us.
1: És nem az, amit a nyugati szemléletünk tanít nekünk.
0: May I say it again?
1: Elmondjam újra.
0: It is not what our Western
1: nem
0: mentality
1: az,
0: teaches us.
1: Amit a nyugati szemléletünk tanít nekünk.
0: He knew because this wonderful spirit of humility.
1: János onnan tudta, hogy Jézus az, mert az alázatnak ez a csodálatos szelleme szállt rá.
0: Now, I want to go fast forward for a moment.
1: Most a gyors előre tekercselést akarok csinálni egy pillanatra.
0: Jesus in John chapter 20.
1: A János 20-ban Jézus.
0: He said to his disciples, "Peace to you."
1: Azt mondta a tanítványainak, békesség nektek.
0: As the Father has sent me.
1: Ahogy az Atya küldött engem.
0: I also send you.
1: Én is úgy küldelek titeket.
0: Notice.
1: Figyeljétek
0: as
1: meg.
0: As the Father, in the same manner
1: ahogy az Atya,
0: that the Father
1: ugyanúgy,
0: sent me, I send you.
1: Ahogy az Atya küldött engem, ugyanúgy küldelek én titeket.
0: What am I saying?
1: Mit mondok ezzel?
0: If you are not clothed with humility, you are missing the purpose for which you were saved.
1: Hogyha nem vagy föltözve alázatba, akkor elszalasztod azt a célt, amiért Isten megváltott.
0: Humility is an indispensable attribute of God for the church.
1: Istennek nélkülözhetetlen tulajdonsága a gyülekezet számára.
0: It's indispensable.
1: Tehát nélkülözhetetlen.
0: Jesus in Matthew 11:29.
1: A Máté 11:29-ben Jézus azt mondta,
0: my yoke upon you,
1: vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem.
0: This is self-identification.
1: Így azonosította önmagát Jézus.
0: He is defining who he is.
1: Ő meghatározza, hogy ő kicsoda.
0: Before I go beyond.
1: Mielőtt tovább lépnék.
0: As leaders in the body of Christ.
1: Mint vezetők Krisztus testében.
0: Please stop giving definitions as though they are future.
1: Ne úgy határozzátok meg a dolgokat, mint azok a jövőben lennének.
0: May I be myself for a little while? Sometimes I feel like I'm going to vomit.
1: Néha úgy érzem, hogy hányhatnékom van, ha lehet egy kicsit vulgáris. Őszintén.
0: Pastors and teachers saying,
1: amikor azt hallom tanítóktól és predikátoroktól, hogy egy napon majd lesztek,
0: ilyenek és ilyenek. That, we are now.
1: Mert hogyha hajlandók vagyunk elfogadni azt, amit mond, akkor már most vagyunk azok.
0: It, you are what God says you are right now.
1: Hogyha elfogadod azt, amit Isten mond, akkor te nem a jövőben leszel az, amit ő mond rólad, hanem most már az vagy.
0: I've never looked in a dictionary.
1: És soha nem néztem meg szótárban.
0: This word is going to mean such and such in the future.
1: Illetve a szótárban megnéztem, hogy a jövő idő, hát az jövőt jelent, hogy valami úgy lesz.
0: Jesus says,
1: lesz
0: take my yoke upon you and learn from me.
1: Tehát Jézus azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem.
0: Learn from me.
1: Tanuljatok tőlem.
0: I am gentle.
1: Én gyengéd vagyok.
0: And lowly in heart.
1: És alázatos szívű és szelíd vagyok.
0: I am gentle and lowly in heart.
1: Szelíd és alázatos szívű vagyok.
0: I looked up the word gentle and it meant to be very meek and humble.
1: Itt kerestem a szótárban is ezt a szelíd, alázatos.
0: So the God of the universe, the God of creation is humble.
1: Tehát az univerzum Isten, a teremtő Isten alázatos.
0: And he's gentle.
1: És gyengéd.
0: And you and I can't afford for him to get angry.
1: És nem engedhetjük meg magunknak, hogy megharagudjon ránk.
0: Because he has all power in his hand.
1: Mert minden erő az ő kezében van.
0: That's the God that we serve.
1: Ilyen Isten szolgálunk.
0: That's the God who has saved us.
1: Ilyen, ez az Isten mentett meg minket.
0: And that is the God that we are to represent.
1: Őt kell bemutatnunk a Földön.
0: And notice.
1: Figyeljétek meg.
0: Zechariah 9:9.
1: Zakariás 9:9.
0: Was a prophecy of Jesus.
1: Jézusról szóló
0: profécia. He said, rejoice greatly, daughter of Zion.
1: Azt mondja, hogy örvendez Sion leánya.
0: Shout, daughter of Jerusalem.
1: Kiálts, Jeruzsálem leánya.
0: He says, behold, your king is coming.
1: Íme jön néked a te királyod.
0: He is just and having salvation.
1: Igaz és szabadító ő. Nála van az üdvösség.
0: Lowly and riding on a donkey.
1: Alázatos, szerény és szamárháton ülő.
0: A colt, the foal of a donkey.
1: Azaz nőstény szamárnak vemhén.
0: So, that word lowly.
1: Tehát ez a szó, hogy alázatos. Itt Zakariásnál.
0: In the Hebrew is the same definition in the Greek.
1: És a héberben ugyanaz a meghatározás ennek a szónak, mint a görögben hasonló szónak.
0: To be lowly.
1: Azt jelenti, hogy ilyen önmagát lealacsonyító, megalázó.
0: To in a sense be poor.
1: Bizonyos értelemben szegény.
0: You said poor?
1: Megkérdezitek, szegény?
0: You mean Jesus was poor?
1: Úgy érted, hogy Jézus szegény volt?
0: That goes against some of my brothers who are teaching around the world.
1: Ez szemben megy azzal, amit néhány testvérem tanít a világ minden pontján.
0: I offer to you, yes, he was poor.
1: De én azt mondom nektek, hogy igen, ő szegény volt.
0: For he was rich.
1: Mert gazdag volt eredetileg.
0: And became poor for our sake.
1: That he
0: might make all of us rich.
1: Hogy mindannyiunkat meggazdagíthasson.
0: Poor in what sense?
1: Szegény milyen értelemben?
0: Every sense.
1: Minden értelemben.
0: He didn't own a house.
1: Nem volt háza nevén.
0: Chariot.
1: Nem volt szekere.
0: Had no furniture.
1: Nem voltak bútorai.
0: Didn't have a bank account.
1: Nem volt bankszámlája.
0: But he was also poor in another way.
1: De belsőleg is szegény
0: and
1: volt.
0: This is what I want you to get out of this message.
1: És ezért szeretném, ha megértenétek ebből az
0: üzenetből. He lived his total life dependent on God the Father.
1: Ő az egész életét úgy élte, hogy az Atya Istentől függött.
0: He was poor in that he did not carry his bag of resources everywhere he went.
1: Szegény volt abban az értelemben, hogy nem vitte magával mindenhová a forrásainak a táskáját.
0: His resource was his Father in heaven.
1: Az ő forrása mennyei Atya volt.
0: That's what we have missed as the Western Church.
1: Mi a nyugati egyház, itt tévesztettük el a dolgot.
0: That's what we have missed as the Western Church.
1: Itt tévesztettünk utat, mi nyugati egyház.
0: Because material prosperity
1: mert az anyagi bővölködés a nyugaton
0: than at any time in human history.
1: Nagyobb, mint bármikor volt az emberi történelemben. Sokkal gazdagabbak vagyunk.
0: See, in the old days,
1: a régi napokban az apostolok szerényen öltözködtek.
0: They had to get an offering to go from here to there.
1: És ahhoz, hogy egyik pontból eljussanak a másikba, gyűjtést kellett tartani az úti költségükre. Én nem ellenzem a sikert és a bővölködést, nem ellenzem ezeket.
0: Because in Corpus Christi we need money also.
1: Mert nekünk is szükségünk van pénzre a mi gyülekezetünkben.
0: I'm just painting a picture for you.
1: Csak festek előttetek egy képet.
0: The wrong emphasis.
1: Hogy rossz helyben a hangsúly. Emphasis. Nem a helyes dolgot hangsúlyozzuk.
0: Jesus was poor. Zachariah prophesied it.
1: Zakariás megprofétálta, hogy Jézus szegény lesz, az is
0: volt. To be lowly meant I have need.
1: Mert az, ha valaki szelíd, alázatos, azt jelenti, hogy szüksége van dolgokra. És tudom,
0: Jesus
1: hogy azt mondjátok, hogy
0: he had need of nothing.
1: És azt mondhatjátok, hogy Jézus Isten volt, nem volt szüksége semmire.
0: Yes.
1: Így
0: but
1: van.
0: Jesus was also man.
1: De Jézus ember is volt.
0: And every day he depended on God the Father to get him through the day.
1: És minden nap attól függött, hogy az Atya Isten átsegíti-e azon a napon.
0: In the West, we don't have to depend on God to get us through the day.
1: A nyugaton nekünk nincs szükségünk arra, hogy Isten segítsen át azon
0: when
1: a napon.
0: When I walked out into my hallway that Monday morning.
1: Amikor azon a hétfő reggelen bementem az előszobámba.
0: I realized that in some ways I had lived in a place that I didn't realize I was.
1: Rájöttem, hogy bizonyos szempontokból olyan állapotban éltem, ahogy nem is tudtam, hogy abban az állapotban vagyok.
0: Told me,
1: az Úr azt mondta nekem, én megfosztom a népemet.
0: Until
1: addig,
0: until we totally depend on him.
1: Amíg teljesen tőle nem fogunk függni.
0: See, I believe that we are the most powerful church since the first century.
1: Hogy az első század óta a mai korban él a legerősebb egyház.
0: Some of you are spiritual giants out here, you don't know it yet.
1: Némelyek, akik itt vagytok, szellemi óriások, és még nem is tudjátok.
0: Because I think God does not want us to come to a quote unquote maturity while we have the wrong thinking.
1: Mert azt gondolom, hogy Isten nem akarja, hogy eljussunk idézőjeles érettségre addig, amíg nem jól gondolkodunk.
0: Let me tell you why I say you're spiritual giants.
1: Elmondom, miért beszélek szellemi óriásokról.
0: You will learn to depend on God more in the days to come than we ever have in our past.
1: az előző következő napokban jobban meg fogtok tanulni Istentől függni, mint ahogy a múltban ezt megtanultuk. Mégis Isten erre az állapotra akarja az egyházat
0: eljutatni.
1: Nem leszünk többé erősek, ahogy a nyugaton most erősnek látjuk magunkat.
0: God from heaven sees strength.
1: Hanem olyan úgy leszünk erősek, ahogy Isten a mennyből látja az erőt.
0: Is total dependence upon him.
1: És az Istenben való erő az őtőle való teljes függés.
0: That's what Jesus, the Son of God, demonstrated every day of his life.
1: Ezt mutatta be Jézus, Isten fia az élete minden napján.
0: Hallelujah, hallelujah. So when we talk about Jesus,
1: tehát amikor Jézusról beszélünk,
0: he is the Lamb of God.
1: Ő Isten báránya.
0: A defenseless animal.
1: Védtelen állat.
0: The lambs don't have sharp teeth.
1: A bárányoknak nincs éles foguk.
0: They don't have the ability to kick hard.
1: Nem tudnak túl nagyot rúgni.
0: And they cannot run very fast.
1: És nem tudnak túl gyorsan futni se.
0: So they need to depend on their shepherd.
1: Tehát a pásztortól kell függniük.
0: No wonder David, we think of David as this
1: terribly
0: tough guy.
1: Úgy gondolunk Dávidra, mint egy nagyon kemény fickóra, aki félelmetesen harcol.
0: You get a different picture.
1: De hogyha olvassuk a szavait, akkor más képet kapunk róla.
0: Everything he had came from total dependence upon God.
1: Mindene, amilyen volt, azért volt az övé, mert teljesen függött Istentől.
0: Even in the 23rd Psalm, he says, "The Lord is my shepherd."
1: A 23. Zsoltárban azt mondta, az Úr az én pásztorom.
0: Why?
1: Miért?
0: Why, David?
1: Miért, de Dávid, miért mondod ezt?
0: Because I'm a sheep.
1: Mert én juh vagyok.
0: There are predators.
1: Vannak ragadozók.
0: There are predators.
1: Vannak ragadozók.
0: And I need a shepherd.
1: És szükségem van egy
0: so
1: pásztorra.
0: The Lord is my shepherd.
1: Tehát az Úr az én pásztorom.
0: He says, I shall not want.
1: És nem szűkölködöm semmiben.
0: He leads me.
1: Ő vezet engem.
0: He says, and then he says, even though I walk through the valley of the shadow of death.
1: Azt mondja, noha a halál árnyékának völgyén megyek is keresztül.
0: You and I are going to walk through many shadows.
1: Nektek és nekem sok árnyékon kell átmennünk.
0: The shadows, shadows of death.
1: A halál árnyékain.
0: Even though I walk through the valley of the shadows of death.
1: Noha a halál árnyékai megyek is keresztül.
0: I will fear no evil.
1: Nem félek a gonosztól.
0: Because
1: mert
0: you're my dependency.
1: Én,
0: my dependence is on you.
1: Mert tőled függök.
0: Your rod and your staff comfort me.
1: A te veszélyes botod, azok vigasztalnak engem. Te terítesz nekem asztalt az ellenségeim előtt.
0: You anoint my head with oil.
1: Te kened meg a fejemet olajjal.
0: It's you.
1: Te.
0: That's David.
1: Dávid mondta ezt.
0: That's why he told Solomon, punish Joab.
1: Ezért mondta Salomonnak, hogy büntet meg Joábot.
0: In the matter of Abner and Amasai, he acted out of the will of God.
1: Abner és Abisai ügyében, ő Isten akaratán kívül volt, nem Isten akaratában cselekedett.
0: How many of us act outside the will of God?
1: Hanyan cselekszünk Isten akaratán kívül?
0: Humility acts within the will
1: az alázat Isten akaratában cselekszik. Franz erre tanított minket ma délelőtt.
0: Never outside.
1: Soha nem Isten akaratán kívül.
0: Never independent.
1: Soha nem függetlenül Istentől.
0: All right. Wow.
1: Rendben.
0: Let me share some more. You can say he's just getting started.
1: Mondhatjátok, hogy még csak most kezdted ott,
0: Hallelujah.
1: Pedig majdnem azt mondtam, hogy majd holnap folytatom ezt, vagy befejezem.
0: The writer of Hebrews in chapter 7.
1: A zsidó levél 7-ben.
0: He tells us that Jesus was our high priest.
1: Azt olvassuk, hogy Jézus a mi főpapunk.
0: And he says, such a high priest was
1: fitting
0: for us.
1: És azt mondja, hogy ilyen főpap volt nekünk való.
0: And notice how he describes the Lamb of God, Jesus.
1: Figyeljétek, hogy Isten bárányát Jézus festi itt le.
0: Who is holy?
1: Aki szent.
0: Harmless.
1: ártalmatlan,
0: undefiled,
1: szenny nélküli volt,
0: and he is separate from sinners.
1: És elválasztott a bűnösöktől.
0: He's harmless.
1: Azt mondja, ártalmatlan.
0: I mean, Jesus wasn't this guy who said, "Get out of my face, or I'll punch you."
1: Tehát Jézus nem mondta, hogy takarodj az orrom elől, is behúzott volna nekik egyet.
0: Now Jesus is holy, he's harmless.
1: Jézus szent, ártatlan, illetve ártalmatlan, szeplőtlen, tiszta,
0: and separate from sinners.
1: A bűnösöktől elválasztott.
0: That means he could
1: hogy meglátogatta a bűnösöket, de nem tette azokat a dolgokat, amiket ő.
0: So, how does this translate to those of us who are here today?
1: És mit jelent ez közülünk azoknak, akik itt vagyunk ma?
0: In Philippians chapter 2, 14 and 15, those verses.
1: A Filippi 2-ben, 14-15-ben.
0: To the church.
1: Azt mondja Pál a gyülekezetnek.
0: Do all things without complaining and
1: minden tegyetek panaszkodás és vitatkozás nélkül.
0: That you may become blameless and harmless.
1: Hogy legyetek fedhetetlenek és ártalmatlanok.
0: That you may become blameless and harmless.
1: Hogy fedhetetlenek és ártatlanok legyetek és ártalmatlanok.
0: I remember when I was in college, I had this old preacher. He was a lot younger than I am now.
1: Emlékszem, amikor főiskolás voltam, volt ott egy öreg prédikátor, sokkal idősebb volt, mint én vagyok most.
0: He would say, I'm a Holy Ghost-filled man.
1: Én egy Szent Szellemmel telt ember vagyok.
0: There's no harm in me.
1: Bennem nincs ártás.
0: You know what that meant?
1: Tudjátok, mit értett ez alatt?
0: He used an old English word. He was trustable.
1: Hogy ő megbízható, azt akarta ezzel
0: mondani.
1: He had
0: become trustable.
1: Megbízható lett.
0: Are you trustable?
1: Te is megbízható vagy?
0: That's what God wants us to be, humble.
1: Mert Isten azt akarja, hogy alázatosak legyünk.
0: When I was a boy, almost every week, some of our teaching was to be humble, obedient and teachable.
1: Amikor fiú voltam még, akkor minden héten volt legalább egy tanítás arról, hogy legyünk taníthatók, engedelmesek és alázatosak.
0: You will never obey God nor man if you're not humble.
1: Ha nem vagy alázatos, akkor soha nem engedelmeskedsz sem embernek, sem Istennek.
0: You can't say, well, I'll obey God, but I'm not going to obey France.
1: Azt nem mondhatod, hogy Istennek engedelmeskedek, de Franznak nem.
0: Well, I'll obey God, but I'm not going to obey Gary and Peter and Cheryl. Ah, Mark, no, I'm not obeying them.
1: Hát Istennek engedelmeskedek, de nem engedelmeskedek Berinek és Sherylnek és Marknak főlegnek. Nem, de tudjátok, legyetek alázatosak. És hogyha te nem vagy engedelmes, akkor ebben a szempontból nem vagy olyan, mint a megváltó. Jézus megváltoztatta a világot.
0: And he was the most humble person in the whole world.
1: És ő volt a legalázatosabb ember a világon.
0: He is the Lamb of God.
1: Ő Isten báránya.
0: Of the tribe of Judah.
1: Ezen kívül még Juda törzsének az oroszlánya is.
0: He is not.
1: De ebből a szempontból, nem a Júda törzsének oroszlánya, hanem Isten báránya. Tudjátok, a nyugati világban, a nyugati egyházban.
0: We love to talk about the lion of the tribe of Judah.
1: Nagyon szeretünk beszélni Júda törzsének oroszlányáról.
0: Because we can hide behind that.
1: Mert emögé bújhatunk.
0: The reason I was so difficult with you is because I'm a lion in Judah.
1: Azért vagyok veletek ilyen kemény, mert én a Júda oroszlányának ő van bennem, ő él bennem.
0: The reason you like that is you have unsanctified behavior.
1: Nem, azért vagy ilyen, mert nem megszentelt még a viselkedésed.
0: Can you just shout with me for a moment? Just give your hand, give praise the Lord with me.
1: Dicsérjük az Urat egy percre, velem együtt.
0: Halleluja.
1: Emeljétek fel a kezeteket, halleluja.
0: Reshetenekka basatoi. Halleluja. Thank you, God.
1: Köszönjük, Istenem.
0: Thank you, God.
1: Köszönöm.
0: And so back to Philippians 2.
1: Tehát vissza a Filippi 2-höz.
0: He says, do all things without complaining and disputing.
1: Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek.
0: That you may become blameless and harmless.
1: Hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, vagy szeplőtelenek.
0: Children of God without fault.
1: Isten szeplőtelen gyermekei.
0: Of a crooked and perverse generation.
1: Az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette.
0: So this is what it means.
1: Ez ezt jelenti.
0: You must be the antithesis of everything you see in the world.
1: Legyetek ellentétei mindannak, amit a világban láttok.
0: So whatever you see in the world.
1: Tehát akármit látsz a világban.
0: You've got to be total opposite.
1: Neked pont az ellentétének. Golosan is beszélhetek. Britül is.
0: But I'm a Texan.
1: De én texasi vagyok.
0: So the church says, wait a minute, let's politicize to deal with politics.
1: Azt mondja az egyház, hogy politizáljunk ahhoz, hogy a rossz politikával szembe tudjunk szállni.
0: Let the world deal with that way.
1: De hagyjuk, hogy a világ foglalkozzon ezekkel a problémákkal. A mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek.
0: The weapons of our warfare are not carnal.
1: A mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek.
0: You may say to me, but you don't live in my country.
1: Mire mondhatjátok, hogy de te nem az én országomban
0: élsz.
1: Well,
0: maybe you don't live in my Bible.
1: Hát talán te nem élsz az én Bibliámban.
0: I'm living in my Bible.
1: Én a Bibliában élek.
0: My Bible is bigger and greater and more formidable than your country.
1: Az én Bibliám megbízhatóbb, erőteljesebb és ellenállhatatlanabb, mint a te országod.
0: I do live in the Bible.
1: Én valóban a Bibliában élek.
0: And the Bible says,
1: és a Biblia azt mondja,
0: the weapons of our warfare are
1: hogy
0: not
1: a mi harcunk fegyverei nem testiek,
0: but they are mighty in God.
1: Hanem erősek Istenben.
0: In God.
1: Istenben.
0: They are mighty in God.
1: Erősek Istenben.
0: Where are you?
1: Te hol vagy?
0: I am in God.
1: Én Istenben vagyok.
0: That's where I live.
1: Ott élek.
0: So the weapons of our warfare.
1: Tehát a mi harcunk fegyverei.
0: They are not carnal.
1: Nem testiek.
0: They're not fleshly.
1: Nem testiek.
0: But they are for pulling down strongholds.
1: Arra szolgálnak, hogy lerontsunk erősségeket.
0: Politicization cannot pull down strongholds.
1: Az átpolitizálás nem tud ledönteni erősséget.
0: But our weapons can pull down strongholds.
1: De a mi fegyvereink képesek rá.
0: They cast down, throw down, demolish.
1: Levetnek, összerombolnak, ledöntenek minden magas dolgot.
0: That exalts itself against the knowledge of God.
1: Ami Isten ismerete ellen magasztalja fel magát.
0: That's what the word said.
1: Ezt mondja a világ.
0: Jesus lived every day depending on that verse before Paul ever wrote it.
1: Jézus minden napját úgy élte a földön, hogy ez szerint a vers szerint élt, pedig Pál még le se írta.
0: He lived every day like that.
1: Éljetek minden nap így. Vissza szeretnék térni
0: Let's
1: valamire.
0: Not be so caught up with the verse in Revelation chapter 5 verse 5.
1: Ne kössön le minket annyira a Jelenések 5:5.
0: That says the lion of the tribe of Judah,
1: hogy Júda törzsének oroszlánya, Dávid gyökere,
0: has prevailed.
1: Győzött.
0: He has overcome.
1: Ő győzött, diadalt
0: aratott. One mention. One mention in Revelation.
1: A Jelenésekben erről egyszer van szó.
0: And after that, 26, 27 lamb references.
1: És utána 26-27 utalás van a bárányra.
0: John never sees the lion on the throne.
1: János soha nem látta a trónon az oroszlánt.
0: I believe that verse references Jesus's kingship.
1: Én azt hiszem, hogy ez a vers Jézus király voltára utal.
0: John wants us to know that Jesus has the right to rule.
1: János azt akarja, hogy tudjuk, hogy Jézusnak joga van uralkodni.
0: So he's called the lion of the tribe of Judah, the root of David.
1: He's ezért hívja ő oroszlányának, Dávid gyökerének, hiszen ő örökös, ő a trón örököse.
0: And then after that he says he saw the lamb in the midst.
1: És aztán azt mondja, hogy látta a trónon, a trónon a bárányt, látta a bárányt a trónon. Erről beszél utána.
0: Psalm 110, the scripture says, speaking
1: azt mondja,
0: of the Messiah,
1: a 110. Zsoltár a messiásról.
0: Says rule in the midst of your enemies.
1: uralkodj ellenségeid között.
0: The church today seems to think we rule in the absence of our enemies.
1: A mai egyház, mintha úgy gondolná, hogy mi az ellenségeink hiányában uralkodunk, tehát az ellenségek nélkül. Nem ez a dicsőség. Nem ez a dicsőség.
0: When Paul says that you and I ought to shine like lights in the midst of a perverse world, that's glory.
1: Ragyogni és világítani kell egy elfordult, eltorzult nemzetség között, ez a dicsőség.
0: When you rule in the midst of your enemies and they can't do anything but bow down, that's glory.
1: Amikor uralkodsz az ellenségeid között, és ők nem tehetnek más, mint leborulni, ez a dicsőség.
0: We've missed it.
1: Mi eltévesztettük ezt nagyon sok szempontból.
0: When you walk through the valley of the shadow of death,
1: amikor
0: without fear, that's glory.
1: Amikor félelem nélkül mész át a halál árnyékának völgyén, ez a dicsőség.
0: And your armor is the presence of God.
1: És akkor a fegyverzeted Isten jelenléte.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Will you give me just a couple more minutes?
1: Még néhány percet kaphatok.
0: Gracias.
1: Köszönöm.
0: Matthew chapter 10 verse 16.
1: Máté 10:16.
0: Jesus says to his disciples these very powerful words.
1: Jézus a tanítványainak mondja ezt a nagyon erőteljes verset.
0: He says, behold, I send you out as sheep in the midst of wolves.
1: Én kiküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé.
0: I send you out as what? Sheep.
1: Úgy küldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé.
0: Now remember, you are a lamb.
1: Emlékezz rá, hogy bárány vagy.
0: You're a sheep.
1: You vagy.
0: You're a sheep. And you have no weapons.
1: Nincsenek fegyvereid.
0: But the word of your shepherd.
1: Kizárólag a pásztorod szavai.
0: He says, therefore be.
1: Azt mondja, azért legyetek okosak, mint a kígyók, de szelídek vagy ártalmatlanok, mint a galambok.
0: Now I don't know about Europe, right? All that I should know about.
1: Nem tudom Európáról most mindazt, amit tudnom kéne.
0: But I know the church in America has got it all wrong, mostly.
1: De azt tudom, hogy az amerikai egyház túlnyomó részt rosszul ül a lovon, rossz irányban.
0: That's something I don't want you to ever learn from us.
1: De szeretném, hogy ezt soha nem tanulnátok meg tőlünk.
0: Because the church, when you see us on television, our fists are balled up.
1: Mert amikor láttok minket a tévében, a gyülekezetünket, akkor nagyon fel vagyunk forrósodva.
0: Take matters into your own hands.
1: Néha úgy tűnik, mintha azt mondanánk, hogy néha a saját kezünkbe kell vennünk a dolgokat.
0: And so, sometimes the church, we say, you've got to take matters into your own hands.
1: Tehát néha a gyülekezetben azt mondjuk, hogy a dolgokat néha a saját kezünkbe kell vennünk.
0: In scripture that I read.
1: De a Bibliában ezt sehol nem látom.
0: Says the kingdom belongs to the Lord.
1: Ott azt mondja, hogy a királyság az Úré.
0: We are to pray for those in high places.
1: Azt mondja, hogy ő járat minket magas helyeken.
0: But we keep quoting Revelation 5:5.
1: De mi mindig a Jelenések 5:5-öt idézzük.
0: And we leave out 26 other verses.
1: És kihagyunk 26 másik verset.
0: Are you still with me?
1: Még mindig tudtok követni?
0: But I'm not even finished.
1: Pedig még nem fejeztem be.
0: If I get another opportunity, I'm going to do some other damage.
1: Majd, hogyha lesz még egy alkalommal, akkor még egy kicsit több kárt okozok.
0: Listen what he says.
1: Figyeljetek, mit mond itt.
0: In Ephesians 4:1-3.
1: Efezus.
0: He says you should walk worthy of the calling with which you were called.
1: Azt mondja, járjatok méltóan ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok.
0: Now Christians, listen.
1: Keresztények, figyeljetek. Figyeljetek, hogy mit mond itt.
0: He tells us what he means.
1: Elmondja, hogy mire gondol ezzel.
0: He does not leave it to your interpretation.
1: Nem bízza rátok az értelmezést.
0: He says, with all lowliness.
1: Azt mondja, minden alázatossággal.
0: With all gentleness.
1: Minden szelídséggel.
0: With all long suffering.
1: Minden hosszú türéssel.
0: Like suffering for a long time.
1: Ez azt jelenti, hogy sokáig szenvedünk. Hosszú tírés.
0: He says, bearing with one another in love.
1: Azt mondja, elviselvén egymás szeretetben.
0: You know what he's saying to us?
1: Tudjátok, mit mond nekünk itt?
0: Walk like Jesus walked.
1: Hogy éljetek úgy, ahogy Jézus élt.
0: Live like Jesus lived.
1: Éljetek úgy, ahogy Jézus élt.
0: Be harmless.
1: Legyetek ártalmatlanok, ártatlanok.
0: Be gentle.
1: Legyetek gyengédek.
0: Bring yourself down. Don't be arrogant.
1: Legyetek arrogánsak. Alázzátok meg magatokat.
0: And he says, and there will be some Christians
1: mondja,
0: who will irritate you from time to time.
1: És aztán lesz néhány keresztény, aki időnként felbosszant titeket.
0: He says, love them, bear with them in love.
1: Azt mondja, szeressétek őket, tűrjétek el őket szeretetben.
0: What he is showing us is this.
1: Ezzel azt mutatja nekünk,
0: that being a lamb or a sheep means to walk in victory.
1: Hogy az, hogy juhok vagyunk, vagy bárányok, azt jelenti, hogy győzelemben élünk a ragadozók között.
0: See, that's the glory of God.
1: Tudjátok, ez Isten dicsősége.
0: To walk in the midst of those who are too strong for you.
1: Azok között élni, járni, akik túl erősek nektek.
0: That's the glory of God.
1: Ez Isten dicsősége.
0: I know we in America we love the lamb, I mean the lion scripture.
1: Tudjuk, hogy mi Amerikában nagyon szeretjük az oroszlánról szóló verset.
0: But if a lion defeats a sheep,
1: de hogyha egy oroszlán legyőzi a bárányaidat,
0: it's to the glory of the lion.
1: Ez az oroszlán dicsősége.
0: But when a sheep defeats a lion,
1: de amikor egy juh győz le egy oroszlánt,
0: it's to the glory of God.
1: Az Isten dicsősége.
0: Can we pray?
1: Imádkozhatunk.
0: Father in Jesus' name.
1: Atyám Jézus nevében.
0: I thank you for this hour of.
1: Köszönöm neked ezt az órát, hogy amelyben beszélhettem.
0: I thank you for the opportunity.
1: Köszönöm neked ezt az alkalmat.
0: I thank you for humility and its power.
1: Köszönöm neked az alázatot és annak erejét.
0: And I ask today.
1: És ma azt kérem.
0: That you will inculcate or embed in your believers.
1: Hogy építsd be, alapozd meg a te híveidben.
0: The attribute of God that's called humility.
1: Istennek ezt az vonását, aminek a neve alázat.
0: That's gentle.
1: Ami gyengéd.
0: I thank you.
1: Köszönöm neked.
0: That everyone who heard today.
1: Hogy mindenki, aki hallott ma.
0: Would be encouraged and challenged.
1: Mindenki kihívást kapott és felbátorodott.
0: Humbly before God.
1: Arra, hogy alázatosan járjon Isten előtt.
0: And rout the enemy.
1: És futamítsa meg az ellenséget.
0: For the glory of his name.
1: Az ő nevének dicsőségére.
0: Amen.
1: Amen.

0: You know Brother Franz?
1: Yeah? Tudod Franz testvér? Volt egy szomszédunk, aki egy nagyon alattomos, sunyi szomszéd volt. Senkit nem szeretett a szomszédságban. Egy nő volt. Nagyon sokszor megvádolt engem és a feleségem hamisan, különböző dolgokkal. Úgyhogy mindenki visszahúzódott tőle a környéken. Egy este úgy emlékszem, hogy gyülekezetből jöttünk haza, amikor láttunk a házánál mentőautót, így szirénával jöttek, meg villogtak. És akkor a feleségem azt mondta, ennek az asszonynak szüksége van rám. És azt mondtam, ne menj oda, meg fog enni elevenem.
0: Because my wife had made cookies for nice things, all the neighborhood, she would make cookies for everybody, and this person did not appreciate that. She probably threw them in the trash.
1: Mert a felesége mindenkinek a környéken szokott sütiket sütni, de ez az asszony soha nem értékelte ezt, talán ki is dobta a tűzbe, vagy nem tudni. De a feleségem azt mondja, de oda megyek hozzá, mert szüksége van rám. De minden szomszéd csak ott bámuldozott, senki nem ment oda a házához. És akkor a feleségem azt mondta, én oda megyek. Azt mondtam, jó, hát akkor a saját kockázatodra. És oda ment hozzá a feleségem, megkérdezte, hogy segíthet-e. És az asszony majdnem egyedül volt, otthon a férjével volt, és annak ilyen szívrohamanszerű volt. Azt mondta az asszony, hogy nem, köszönöm, a lányom hamarosan itt lesz, és az orvosok is itt vannak már.
0: So that one act of humility broke that neighbor down.
1: De ez az egy alázatos cselekedet a feleségem részéről megtörte ezt a szomszédasszonyt.
0: No one in the neighborhood would approach that neighbor.
1: A szomszédságban senki nem ment volna oda hozzá.
0: But that one act of humility has made her one of the best neighbors in the whole neighborhood.
1: De ez az egy alázatos cselekedet az egyik legjobb szomszéddá tette őt a környéken, úgyhogy ne féljetek.
2: Humility is an attribute of God.
1: Az alázat, mint Isten egyik tulajdonsága.
2: And it is just wonderful how Don brought that out.
1: És egyszerűen csodálatosan fejtette ki Don.
2: I was shaken inside.
1: A bensőm megremegett ettől.
2: It's almost like something has some other door has been opened to me.
1: Számomra is kinyílt valami új ajtó, úgy érzem.
2: You know, as a born warrior, the lion was always my symbol.
1: Tudjátok, mint született harcosnak, nekem is mindig az oroszlán volt a jelképem.
2: 3 years ago or something.
1: De körülbelül 3 évvel
2: I
1: ezelőtt
2: discovered that it takes
1: felfedeztem,
2: even more courage.
1: Hogy még több bátorság kell ahhoz, hogy az ember bárány legyen, mint az oroszlánsághoz. Körülbelül 4 évvel ezelőtt volt, 3-4 évvel ezelőtt ez.
2: Sometimes we want to show strength.
1: Néha szeretnénk az erőnket megmutatni.
2: And a lot of time when this comes up, it's probably wrong.
1: De néha, amikor ez jön felszínre, valószínűleg helytelen, hogy ez jön.
2: It's not that you don't have strength.
1: Nem arról van szó, hogy nincs erőtök.
2: And Jesus said, don't you know that if I make like this, 10 legions of angels come and you are...
1: Jézus egyszer azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy én csak csettintek, és jön 10 légiónyi angyal, és ti átmentek a történelembe?
2: And when they come, you're toast. You're.
1: Amikor jönnek az angyalok, akkor belületek darált hús lesz. De Jézus nem tette ezt, mert ez nem tükrözte volna az Atya akaratát.
2: And as Don was speaking, I felt.
1: És ahogy Don beszélt, úgy éreztem.
2: Sometimes even we leaders, we think, yeah, this is.
1: Hogy néha mi vezetők úgy érezzük, hogy ez Isten akarata, ez Isten szava hozzánk.
2: But let me ask you this. I want to burn you into you this. Does this will reflect the attributes of God?
1: De szeretném belétek égetni ezt a gondolatot, hogy Isten tulajdonságait tükrözi az, hogyha így az erőből indulunk ki?
2: Does it come from the one will?
1: Az egyetlen érvényesülhető akaratból jön ez? Vagy az én akaratomból?
2: I agree with Don, you know.
1: Egyetértek Donnal, tudjátok?
2: In many ways we have to be stripped of things.
1: Sok szempontból meg kell, hogy fosszanak minket dolgoktól.
2: No, we need to be stripped. Things need to be taken away. And it's difficult sometimes.
1: És ez néha nehezen, ezt nehezen éljük meg.
2: I remember in one of the big spiritual battles.
1: Emlékszem egyik nagy szellemi csatánkra.
2: I was to go into a very demonic situation.
1: Egy démonokkal nagyon túlterhelt helyzetbe kellett belemennem.
2: And the Lord said, make yourself absolutely defenseless. Take no weapon with you.
1: És az Úr azt mondta, hogy tedd meg ott teljesen védtelenné, ne vigyél magaddal fegyvert.
2: I went in there.
1: Belementem ebbe a helyzetbe.
2: Put my hands in the back like this.
1: És még a hátam mögé tettem a kezemet is így.
2: As to not raise my hand or
1: nehogy, raise my fist. Nehogy felemeljem a kezemet, vagy megrázzam az öklömet.
2: And Franny was with me, she can testify.
1: Franny is velem volt, ő is bizonyságot tehet erről.
2: It was like going into something where you knew there would be something coming at us.
1: Tehát olyan helyzetbe mentünk bele, amikor tudtuk, hogy ellenünk fog támadni valami erő.
2: I said, okay.
1: Azt mondtam, rendben.
2: If I die,
1: ha meghalok,
2: then I'll do it Christ-like and in His will.
1: Akkor ezt Krisztus akaratában és az ő módján fogom tenni.
2: There is something that needs to break within us to do that.
1: De ehhez valaminek meg kell bennünk törnie.
2: Thank you, Don. You brought
1: köszönöm,
2: out
1: Don.
2: One attribute of God. Great.
1: Nagyszerűen hoztad ki Istennek ezt a tulajdonságát.
2: Thank you, Lord.
1: Köszönjük, Uram.
2: I pray.
1: Imádkozom.
2: Willingness to be.
1: Hogy ez a készség arra, hogy védtelenek legyünk.
2: In God's will.
1: Isten akaratában.
2: But that we are defenseless.
1: Ez legyen bennünk.
2: Because of His one will.
1: Hogy azért legyünk védtelenek, mert ez az ő egyetlen érvényesülhető akarata. És ez költözön belénk.
2: Lord, let us not think we need to be strong to prevail.
1: Uram, add, hogy ne gondoljuk az, hogy erősnek kell lennünk a győzelemhez.
2: Let us think I need to be.
1: Hogy gondoljuk azt?
2: Like the Lamb of God.
1: Hogy olyannak kell lennem, amilyen Isten báránya, ahhoz, hogy erős legyek.
2: You brought it out great. Don?
1: Don nagyszerűen hoztad ezt ki.
2: I'm just really, really happy and shaken.
1: Nagyon megrázott ez, és nagyon örülök ennek.
2: You will find that as you listen to this again and again.
1: Ahogy majd újra meghallgatjátok többször ezt a tanítást, arra fogtok rájönni, hogy valami mély munkát tud Isten majd végezni bennetek ezáltal.
2: I bless you.
1: Megáldalak titeket.
2: I bless you in the name of the Lord.
1: Az Úr nevében megáldalak titeket.
2: bless you that like we prayed at the beginning.
1: Megáldalak titeket azzal, hogy ahogy kezdetben imádkoztunk, ami elhangzik itt.
2: That it is a living word as he was the living word.
1: Az legyen Isten élő beszéde, ahogy Jézus Isten élő beszéde volt.
2: And it comes out of an attribute that is already in this tree.
1: És olyan tulajdonságként jöjjön ez elő, ami már benne van az adott fában.
2: This tree named Don.
1: Ebben a fában, aminek Donna neve, már benne van ez.
2: But it will spill over.
1: De ki fog sordulni belőle.
2: Amen.
1: Amen.
2: Good.
1: Rendben.
2: I think.
1: Azt gondolom.
2: We are.
3: Elhangzott Donald G. Level, Isten akaratának keresése című tanítása.
4: Ez volt a Neked Szól.
5: Ez volt a Neked Szól.
4: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Barry Whistler, Aggodalmaskodás és Isten királysága című tanítása következik.
3: So I'll be happy to continue.
4: Na, örömmel folytatom.
3: Three more hours? Two
4: még
3: hours.
4: 3 óra, 2 óra.
3: Okay. I was telling Polly that in the United States I'm preaching shorter.
4: Mondtam Pallinak, hogy Amerikában rövidebben prédikálom.
3: So and I wasn't really sure how long I should go.
4: Úgyhogy nem voltam biztos benne, hogy mennyit beszélhetek most.
3: Let's talk just a little bit about anxiety.
4: Akkor egy kicsit beszéljünk a szorongásról.
3: Does anybody here worry about things?
4: Van itt valaki, aki aggódik néha dolgok miatt?
3: Okay, some are honest.
4: Van néhány őszinte ember köztünk.
3: Some aren't sure that they should admit that in church, yeah?
4: Nem, vannak néhányan, akik azt gondolták, hogy talán nem kéne a gyülekezetbe ezt így bevallani.
3: There's a song in the United States called Don't Worry, Be Happy.
4: Amerikában van ez a Don't Worry, Be Happy, ugye ne aggódj, légy boldog nóta.
3: So that's the title of this segment.
4: Ez ennek a tanításnak a címe is.
3: I've just read Matthew 6.
4: A Máté 6-ból most olvastam.
3: And it tells us there, in verse 31,
4: a 31-es vers itt azt mondja,
3: do not worry.
4: Ne aggodalmaskodjatok tehát.
3: Now that's a command.
4: Ez egy parancs.
3: He's not just saying, he's not just trying to encourage you, don't, it's okay, everything will be fine.
4: Jézus nem csak úgy megnyugtatni próbál, hogy ne izguljál, minden rendben lesz.
3: But this is the king,
4: hanem itt egy király van,
3: of your kingdom giving you a command,
4: a királyság királya, aki parancsot ad.
3: Don't worry.
4: Ne aggódj.
3: It's a verb in the imperative sense.
4: Ez egy felszólító módú ige.
3: And it says that every day has enough trouble of its own.
4: Azt mondja, hogy minden napon van éppen elég baj.
3: And that's true.
4: Ez így van.
3: When we came, when we flew into Budapest on when did we come? Friday night.
4: Amikor péntek este megérkeztünk Budapestre.
3: Our bags didn't come with us.
4: Nem jöttek velünk a podgyászaink.
3: And they were back in London.
4: Londonban maradtak.
3: So I'm thinking of this verse. Don't worry about what I'm going to wear.
4: Tehát én most erre a versre gondolok itt, hogy ne aggódjak, hogy mit fogok felvenni.
3: I don't want to preach for 5 days with the same shirt.
4: Nem akarok 5 napig ugyanabban az ingben prédikálni.
3: You don't want me to preach 5 days with the same shirt.
4: Itt is sem akarjátok, hogy én 5 napig ugyanabban a prédikálni.
3: But there's the command of the king, do not worry about what you're going to wear.
4: De a király azt parancsolja, hogy ne aggódj azért, hogy
3: and
4: mit fogsz felvenni.
3: Each day does have trouble, yes?
4: Valóban minden nap vannak problémák.
3: Every day has enough trouble of its own.
4: Minden napnak megvan a maga baja.
3: And if we spend time worrying about tomorrow or the future,
4: és ha azzal töltjük az időnket, hogy a holnap vagy a jövő felől aggódunk,
3: we are wasting energy that we could be spending on today.
4: Akkor olyan energiát pazarlunk el, amit a mai napon fel tudnánk használni.
3: Can you live tomorrow today?
4: Ma meg tudod élni a holnapot?
3: You can't live next year today.
4: Tehát ma nem tudod a jövő évet megélni.
3: Or 10 years from now, you can't live any of the future. Today, only today.
4: A mai napon a jövőből semmit nem tudsz megélni, csak a mai napot.
3: The Bible says that tomorrow will take care of itself.
4: A Biblia azt mondja, hogy a jövő az majd gondoskodik, a holnap gondoskodik magáról.
3: So we take care of tomorrow's troubles tomorrow.
4: Tehát majd a holnapi bajokkal foglalkozhatunk holnap.
3: And by the way, from the church here, someone did get our luggage. It came in.
4: Egyébként valaki itt a gyülekezetből elment a cuccunk, kérünk, hogy már megjött a podgyászom.
3: I was worried about this, and I think I was telling Polly and Kati we'll go buy clothing.
4: Úgyhogy aggódtam emiatt, mondtam Pallinak, Katinak, hogy el fogunk menni ruhát venni.
3: And I will make British Airlines pay for the clothing.
4: És kifizettetem a brit légitársasággal a ruhát.
3: They do this. They have to pay so much every day that you don't have your baggage, so I thought I'm going to turn this around to a positive thing.
4: Tehát ezt kötelesek is megtenni, hogy a napok arányában minden napra, amíg nincs nálad a ruhád, egy bizonyos összeget kell, hogy fizessenek, úgyhogy gondoltam, hogy jóra fordítom a dolgot.
3: So we took our credit card to the mall and I bought a whole bunch of clothing.
4: Úgyhogy elmentünk a bevásárlóközpontba kártyával és vettünk egy csomó ruhát.
3: But I had emailed our intercessors back home saying pray that our bags come through.
4: De azért e-maileztem haza a közbenjáróinknak, hogy imádkozzatok, hogy átjöjjön a csomagunk.
3: And we had just finished buying all the clothing we needed.
4: És éppen befejeztük minden ruha megvásárlását, amire szükségünk
3: volt. When we get the call from the airport saying both bags are there.
4: Amikor fölhívott a repülőtér, hogy mind a két bőröntünk megvan.
3: So that worked out pretty good.
4: Úgyhogy elég jó jöttünk ki ebből a dologból.
3: It didn't help the worry. I just, you know, had to go through that.
4: Persze az aggódás nem segített ebben, de azért túl vagyunk rajta.
3: But honestly, what kinds of things do you worry about? Think about what you worry about.
4: De őszintén szólva, gondolkodj el azon, hogy miért szoktál aggódni.
3: Could be how to pay the rent.
4: Talán, hogy hogyan fizeted ki a lakás bérletet.
3: I don't know if you have to pay education bills for children.
4: Nem tudom, hogy itt kell-e oktatásért fizetni. Van akinek igen, amiért.
3: Jesus told us not to worry, and that's very hard for us.
4: Jézus azt mondta, ne aggódjunk, hiszen nekik nagyon nehéz.
3: I have been the type of person that has worried most of my life.
4: Én olyan ember voltam, hogy életem legnagyobb részében aggódtam.
3: And I've wrestled with anxiety since I was a young boy.
4: Kisfiú korom óta küzdöttem a szorongással.
3: And when I was a young boy in church, we had a Christmas program every year.
4: Amikor kisfiú voltam a gyülekezetben, minden évben volt karácsonyi műsor.
3: They would get me to memorize a short part to say, and I would always be nervous to say that.
4: És mindig adtak egy rövid szövegszakaszt, ami az én dolgom volt azt elmondani a műsorban, én mindig nagyon izgultam emiatt.
3: I didn't have any trouble memorizing the part, but when I get in front of people, I would forget it.
4: Nagyon könnyen megtanultam ezeket a szövegeket, de amikor ott álltam az emberek előtt, akkor elfelejtettem.
3: So then in secondary school I had to do short speeches.
4: A középiskolában rövid beszédeket kellett tartani.
3: And I would get so nervous I would be sick.
4: És annyira ideges voltam előtte, hogy megbetegedtem.
3: I would have to go to the bathroom.
4: Ki kellett mennem a WC-be.
3: Toilet.
4: Tehát a vészére, mint bizonyos okokból.
3: I'm basically a shy person.
4: Én alapvetően egy félénk ember vagyok.
3: And I tended to be a fearful type.
4: Elég félénk fajta.
3: Public speaking gave me a lot of anxiety.
4: Nagyon izgultam mindig, ha nyilvánosan kellett beszélnem.
3: So God called me to be a preacher.
4: Ezért Isten elhívott prédikátornak.
3: So I don't have as much trouble as I did when I was younger.
4: Most már annyi problémám nincs ezzel, mint fiatalabb
3: koromban.
4: But
3: the first 10 years of preaching, I would wrestle every time I preached.
4: De az első 10 évben, mikor prédikáltam, minden egyes prédikáció előtt komoly küzdelmeim voltak.
3: I identified with Jeremiah when he was called.
4: Azonosultam Jeremiással, amikor őt elhívta az Úr.
3: He says, I'm too young.
4: Ő azt mondta, hogy én túl fiatal vagyok.
3: And I said that, of course, that doesn't work anymore because I'm 55.
4: Aztán én ugye mondtam, hogy ez már nem működik, mert most 55 vagyok.
3: Jeremiah said, I don't know how to speak.
4: Jeremiás azt mondta, én nem tudom, hogy kell beszélni.
3: And of course God said, don't say you're too young and don't say you don't know how to speak.
4: És Isten ugye azt mondta neki, hogy nem mondd, hogy túl fiatal vagy, és nem mondd, hogy nem tudsz beszélni.
3: Because everywhere I call you, I will go with you.
4: Mert mindenhova veled megyek, ahova elküldelek.
3: So we worry about things that we feel we have no control over.
4: Olyan dolgoktól félünk, amelyekről úgy érezzük, hogy nincsenek a kezünkben.
3: And for each of us it could be different things.
4: Mindegyikünk számára ez lehet más és más.
3: I think parents commonly worry about their children.
4: Azt gondolom, általában a szülők aggódnak a gyerekeik miatt.
3: Businessmen worry about their workers or their business.
4: A vállalkozók a vállalkozásuk meg a beosztottaik miatt.
3: There's different things that give us stress.
4: Különböző dolgok miatt vagyunk stresszesek.
3: We have 12 full-time staff in our church.
4: A gyülekezetünkben 12 főállásos munkatárs van.
3: And then the network of churches has another 20 people.
4: A gyülekezet hálózat többi részében még vagy 20 ember.
3: Sometimes I can lay awake at night worrying about situations with staff.
4: Úgyhogy néha éjjel éberen fekszem és azon izgulok, hogy hogy is lesznek a dolgok.
3: I'm just being honest with you about the struggle that I have.
4: Most ugye őszintén elmondom, hogy nekem milyen küszködéseim vannak.
3: I've had to be careful about my blood pressure.
4: Vigyáznom kellett a vérnyomásomra.
3: And I know that's a physical problem, probably contributed to by my weight.
4: Tudom, hogy ez egy testi probléma, valószínűleg a súlyomnak is van némi szerepe benne.
3: But also anxiety and stress contributes to blood pressure.
4: De a vérnyomás növeli a szorongás, az aggódás is.
3: I had an episode just a number of weeks ago where my blood pressure went way high.
4: You had a what?
3: My blood pressure went very high.
4: Na, tehát néhány héttel ezelőtt
3: It was a situation where my blood pressure.
4: Igen, tehát volt egy olyan helyzet, hogy fölment nagyon a vérnyomásom.
3: And they took me to a hospital because I lost my memory for 4 hours.
4: Úgyhogy elvittek kórházba és szállítottak, mert 4 órára elveszítettem az emlékezetemet.
3: So this command, do not worry, I understand.
4: Tehát én értem ezt a parancsot, hogy ne aggódjatok.
3: Anxiety is the feeling of fear and concern.
4: A szorongás az tulajdonképpen félelem, aggódás.
3: And it creates worry or uneasiness or dread of the future.
4: Kellemetlen életérzést okoz és a jövőtől való félelmet.
3: And it's connected to things that we feel are uncontrollable.
4: Olyan dolgok miatt érezzük, amelyeket úgy érzünk, hogy nem mi tudjuk irányítani.
3: I don't worry much about my computer.
4: Számítógépem miatt nem aggódok sokat.
3: I know that it's going to do whatever I tell it to do.
4: Mert tudom, hogy megteszi, amit mondok neki.
3: But things that I don't know how they're going to turn out, that's what gives me worry or anxiety.
4: Én csak azok miatt szorongok vagy aggódok, amikről nem tudom, hogy lesz a végén.
3: But here we're told, do not worry, but seek first the kingdom.
4: Itt azt olvassuk, hogy ne aggódjatok, hanem keressétek először a királyságot.
3: And it dawned on me this year that the remedy for anxiety is to make sure that the kingdom is first in our life.
4: És idén derengett fel bennem, hogy a szorongás ellen az a legjobb gyógyszer, hogyha biztossá tesszük, hogy a királyság az első az életünkben.
3: And there's a connection between the kingdom priorities and victory over worry.
4: És a királyság fontossági sorrendje és az aggódás legyőzése között kapcsolat van.
3: So the passage that I just read it lists some of the things we worry about.
4: Tehát ebben a szakaszban föl van sorolva néhány dolog legalább, amiért aggódni szoktunk.
3: We worry about food, what we'll eat.
4: Tehát aggódunk amiatt, mit fogunk enni.
3: We worry about fashion, what we will wear.
4: Meg a divat miatt, hogy mit fogunk felvenni.
3: We worry about the future, what we will do next.
4: Aggódunk a jövő miatt, hogy mi legyen a következő lépés.
3: We worry about finances, how we will pay for everything.
4: Aggódunk a pénz miatt, hogy hogyan tudunk minden költséget fedezni.
3: And we worry about our family, our children.
4: És aggódunk a családunk, a gyerekeink miatt.
3: Or perhaps our parents.
4: Vagy talán a szüleinkért.
3: But all these things are important.
4: De mindezek fontos dolgok.
3: That's why we worry about them.
4: Ezért aggódunk értük.
3: Things that are not important to me, I don't worry about.
4: A nem fontos dolgokért nem aggódunk.
3: A sports team that I could care less about, I don't worry about whether they win.
4: Tehát egy sportcsapat, nem aggódom amiatt, hogy győznek vagy veszítenek.
3: But we're not to even worry about the things that are important, is what the Bible says.
4: De a Biblia azt mondja, hogy a fontos dolgok miatt sem szabad aggódnunk.
3: So, worry is common to our culture.
4: Az aggódás nagyon elterjedt a kultúránkban.
3: The diagnosis for anxiety disorders in the United States has gone very high.
4: Már nagyon sok ember diagnosztizálnak, hogy szorongásos, aggódásos betegsége
3: and,
4: van.
3: I like to follow world events and I listen to a lot of news.
4: Én szeretem követni a világ eseményeit, sok híreket hallgatok.
3: And I enjoy following politics and national international events.
4: Szeretem a politikai eseményeket nyomon követni, hogy nemzetközi szinten mi történik.
3: But I've enjoyed the news a lot less the last year than I used to before.
4: De azért az utóbbi évben sokkal kevesebb híreket hallgatok, mint régebben.
3: Just so many things that can cause anxiety for us.
4: És nem is élvezem annyira, mert nagyon sok olyat hallok, ami aggódást okoz.
3: But we're told not to worry about the future.
4: De a Biblia azt mondja, hogy ne aggódjunk a jövő miatt.
3: Now if you read the book of Proverbs, we are taught to be responsible.
4: A példabeszédek könyvét, ha olvassátok, ott azt tanuljuk, hogy legyünk felelősségteljesek.
3: And when I was first saved, I thought Jesus was coming tomorrow. I didn't see any need to save or to manage my finances well.
4: Amikor megtértem, ugye azt gondoltam, hogy Jézus holnap már vissza is fog jönni, úgyhogy nem foglalkoztam nagyon azzal, hogy pénzt megtakarítsak, vagy hogy kezeljem egyáltalán.
3: Now I understand that finances are important and I need to manage them well.
4: Most már tudom, hogy a pénz fontos dolog és jól kell kezelnem.
3: In fact, scripture tells us at one point Jesus discerned that they thought the kingdom was going to come immediately.
4: A Bibliában olvassuk, hogy Jézus egyszer érzékelte, hogy az emberek körülötte arra számítanak, hogy na mindjárt eljön a királyság.
3: And what Jesus did is he told them a parable about managing money.
4: És erre Jézus úgy reagált, hogy a pénzkezelésről elmondott egy példázatot.
3: It was almost as if he's saying, yes, the kingdom has come and it is coming.
4: Ez olyan, mintha Jézus azt mondta volna, hogy igen, eljött a királyság, és folyamatosan jön.
3: But you're going to have to live here for a while.
4: De azért egy darabig még itt kell élnetek.
3: You will have bills to pay.
4: Ki kell fizetnetek a számlátokat.
3: Eventually you're going to enter old age, and you will not be able to work.
4: Végül majd megöregszetek, és nem tudtok majd dolgozni.
3: So you have to be responsible and prepare.
4: Úgyhogy felelősségteljesnek kell lennetek, készülnötök kell ezekre.
3: So I'm not saying we shouldn't be responsible.
4: Úgyhogy nem azt mondom, hogy ne legyünk felelősségteljesek.
3: But what the Bible does tell us is that we should not worry.
4: Azt viszont mondja a Biblia, hogy ne aggódjunk.
3: Here's what I believe God's saying in this verse.
4: Hiszem, hogy ezzel a verssel a következőt mondja Isten.
3: If you will look after the things that concern me, I will look after the things that worry you.
4: Hogyha te foglalkozol a velem kapcsolatos dolgokkal, akkor én majd törődöm azokkal, amik neked aggódást okoznak.
3: If you will give your life to pursue the things of the kingdom of God,
4: hogyha az életedet rászánod Isten királysága dolgainak a keresésére,
3: I will then add to you all the things that you worry about.
4: Akkor én megadok neked mindent, ami miatt aggódsz.
3: Seek first the kingdom.
4: Először keressétek a királyságot.
3: Instead of making when we worry, we are really concerned about ourselves.
4: Amikor aggódunk, igazából magunk miatt aggódunk.
3: And things we can't control.
4: Azok miatt, amiket nem tudunk irányítani.
3: So I told our church in Pennsylvania.
4: Úgyhogy Pennsylvaniában mondtam a gyülekezetemnek.
3: I want you all to resign from managing a universe.
4: From
3: resign to quit. From managing the universe.
4: Aha, igen. Tehát azt mondtam nekik, hogy szeretném, ha abba hagynátok az univerzum irányítását.
3: That's the king's job.
4: Ez a király dolga.
3: Your job is just to obey the king.
4: A ti dolgotok az, hogy a királynak engedelmeskedjetek.
3: And if you seek his kingdom first,
4: és hogyha először az ő királyságát keresitek,
3: all the things that you're anxious about and worry about, the king will take care of.
4: Akkor majd a király törődik mindazokkal a dolgokkal, amikért ti aggódtok.
3: If you live in faith and confidence in the king, you don't have to worry.
4: Hogyha a királyba vetett hittel és bizalommal éltek, akkor nem kell aggódnotok.
3: If you choose to have faith and confidence in yourself and you don't entirely trust the king,
4: hogyha úgy döntötök, hogy önmagatokban hisztek és bíztok, és nem teljesen a királyban,
3: you will worry.
4: Akkor aggódni fogtok.
3: If we don't seek first the kingdom,
4: hogyha nem a királyságot keressük először,
3: I think all these things, instead of being added to us, will be subtracted from us.
4: Akkor azt gondolom, hogy ahelyett, hogy mindezek az egyéb dolgok megadatnának nekünk, elvétetnek.
3: In fact, those things end up owning us and they drive us.
4: Végül ezek a dolgok fognak minket birtokolni, és ezek fognak működtetni minket.
3: Instead of us being able to control them, they end up controlling us.
4: Ahelyett, hogy mi tudnánk irányítani azokat, azok fognak irányítani minket.
3: See, the kingdom of God is an absolute.
4: Tudjátok, Isten királysága az egy abszolút érték.
3: We must receive it and let it impact us.
4: El kell fogadnunk és hagynunk kell, hogy hasson ránk.
3: Or we will be hurt.
4: Különben megsérülünk.
3: God put the laws of the kingdom in the universe.
4: Isten a királyság törvényeit elhelyezte az univerzumban.
3: And if we reject them, it will hurt us.
4: És hogyha elutasítjuk őket, akkor a kárunkra vannak.
3: If we neglect God and his purposes, it is to our own peril.
4: Hogyha elhanyagoljuk Istent és az ő céljait, akkor magunknak ártunk ezzel.
3: Life in the kingdom is almost exact opposite of what the world tells us.
4: A királyságban az élet majdnem az ellentétje annak, amit a világ diktálni akar.
3: And yet living in the kingdom is it really is what is natural to the universe.
4: Mégis a királyságban való élet a természetes formája a dolgoknak, az univerzumot tekintve.
3: Because God created the universe and he programmed it to work a certain way.
4: Hiszen Isten teremtette az univerzumot és beprogramozta, hogy egy bizonyos módon működjön.
3: And the kingdom way actually is what is natural.
4: És igazából a királyság életmódja a természetes.
3: The way the rest of the world lives is what is unnatural.
4: Az a természetellenes, ahogy a világ többi része.
3: That's why it does not work.
4: Ezért nem működik.
3: Matthew 13:22 says this.
4: Máté 13:22 azt mondja.
3: And the one on whom seed was sown among the thorns, this is the man who hears the word, and the worry of the world, and the deceitfulness of wealth choke the word, and it becomes unfruitful.
4: Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja Isten szavát, de a világnak gondjai és a gazdagságnak csalátsága elfojtja azt, és gyümölcsöt nem terem.
3: See, the world gives us worries.
4: Tudjátok, a világ aggodalmakat ad nekünk.
3: The kingdom will take worries.
4: A királyság meg elveszi őket.
3: In the world, the word of God is not fruitful because the worry of the world chokes out the word.
4: Ezerint a vers szerint Isten beszéde azért nem terem gyümölcsöt, mert az aggódás elfojtja.
3: There was a major survey done in America of many tens of thousands of Christians.
4: Amerikában készítettek egy felmérést több tízezer keresztényről.
3: It identified those who had stalled spiritually and were not growing anymore. It stopped growing.
4: Igen, tehát azokról készült, akiket tanítottak és a Szent Szellem velük volt, de abba hagyták a növekedést.
3: And then those that were honest and admitted that they were not growing in their faith anymore, it asked them questions.
4: Azoknak, akik őszintén bevallották, hogy már nem növekszenek szellemileg, feltettek kérdéseket.
3: Identified 8 causes for stalling in our Christian life.
4: 8 okát állapították meg annak, hogy miért feneklik meg a keresztény élet.
3: Of all 8, the most common was simply that they said God and his kingdom were no longer a priority.
4: A 8 okból a legfontosabbnak az bizonyult, hogy Isten királysága és az ő fontossági sorrendje már nem volt az első helyen az életükben.
3: See, when I was 17 or 18 and I was very zealous for the kingdom, I grew spiritually.
4: 17-18 éves koromban kezdtem szellemileg növekedni, amikor Isten volt az első helyen.
3: But when other things begin to pull me away from my focus on the kingdom, then my spiritual growth slows down.
4: De amikor elkezdtek más dolgok elvonni a figyelmemet a királyságról, akkor lelassult a növekedésem.
3: And these people admitted that the kingdom was not the priority anymore.
4: A felmérésben a keresztények elismerték, hogy már nem a királyság volt a legfontosabb nekik.
3: They admitted to too much television, too much internet, and too much shopping.
4: Elismerték, hogy túl sok tévét néztek, sokat voltak az interneten, és túl sokat vásároltak.
3: The second most common cause for spiritual backsliding.
4: A második legáltalánosabb oka a szellemi visszaesésnek.
3: Is that their life in the kingdom, there was conflict with things like job demands and travel or family responsibilities.
4: Az volt, hogy a királyságnak a követelményei összeütközésbe kerültek munkahelyi körülményekkel, utazási kötelességekkel, családi feladatokkal.
3: Of course, those are things that we all have to deal with.
4: Természetesen mindezekkel a területekkel foglalkoznunk kell mindnyájunknak.
3: But worry over those things can pull us away from God and the kingdom.
4: De hogyha ezek miatt aggódunk, akkor ez eltávolíthat minket Istentől és a királyságtól.
3: And over time, very slowly begins to choke out our zeal for the kingdom.
4: És ilyen módon idő elteltével nagyon lassan elkezdi belőlünk kiszorítani a királyság iránti lelkesedést.
3: We actually have to be very proactive and aggressive, and we actually have to say, and we draw a line that nothing will be able to pull me away from the kingdom.
4: Nekünk előre el kell döntenünk, meg kell húznunk egy vonalat, hogy semmi nem vonhatja el a figyelmemet a királyságról. Így kell hozzáállnunk.
3: The kingdom of God is so important to me.
4: Isten királysága olyan fontos nekem.
3: That I will keep this commitment and I will not back away from it.
4: Hogy megtartom ezt az elkötelezettségemet és nem hátrálok ki belőle.
3: Most of us when we enter the kingdom, we enter a little bit and we draw a line and we say I'll come this far but I can't go any further.
4: Sokan amikor belépünk a királyságba, akkor húzunk egy vonalat és azt mondjuk, hogy na eddig el tudok menni, tovább nem.
3: And I've spent my life moving the line because God keeps calling me further into his purposes.
4: És az életemet azzal töltöttem, hogy egyre beljebb toltam ezt a vonalat, mert Isten egyre inkább behívott az ő céljaiba.
3: And we all say I can do this much but I can't do any more. That's just too much.
4: És azt mondjuk, hogy na ennyit meg tudok tenni, de többet nem, mert már ez már túl sok.
3: Maybe that's fanaticism.
4: Ez már fanatizmus.
3: And so we draw the line and we say we just can't do more.
4: Úgyhogy meghúzunk egy vonalat, többet nem tudok a királyságért tenni.
3: For some of you today God's calling you to move that line.
4: Némelyikteket Isten ma arra hív, hogy toljátok beljebb ezt a vonalat a királyságba.
3: And to make a commitment that the kingdom of God is going to be your number one priority.
4: És kötelezzétek el magatokat, hogy valóban Isten királysága lesz a legfontosabb dolog a számotokra.
3: Now the way that we get back, if we've begun to slow in our spiritual growth.
4: Hogyha lelassult a szellemi növekedésünk, akkor ezt úgy lehet visszacsinálni.
3: Let's say that if we're honest, we don't love Jesus more today than we did at one point in the past.
4: Mondjuk őszintén megállapítjuk, hogy ma nem szeretjük Jézust jobban, mint egy múltbeli időpontunkban.
3: We were once hot, fiery, zealous for God.
4: Egykor tűzben égtünk Istenért, lelkesedtünk.
3: And now we've begun to cool off.
4: Aztán, de már elkezdtünk hűlni.
3: What Jesus says in the book of Revelations to those who had become lukewarm.
4: Jézus azt mondja a jelenésekben azoknak, akik kezdtek langyosodni.
3: He said, do again the things that you did at first.
4: Azt mondja, tegyétek megint az első dolgokat.
3: Very simple.
4: Nagyon egyszerű.
3: Sometimes we think God has moved.
4: Néha mi azt gondoljuk, hogy Isten mozdult arraibb.

0: God.
1: Egykor tűzben égtünk, Istenért lelkesedtünk.
0: And now we've begun to cool off.
1: Aztán de már elkezdtünk hűlni.
0: What Jesus says in the book of Revelations to those who had become lukewarm.
1: Jézus azt mondja a jelenésekben azoknak, akik kezdtek langyosodni.
0: He said, do again the things that you did at first.
1: Azt mondja, tegyétek megint az első dolgokat.
0: It's very simple.
1: Nagyon egyszerű.
0: Sometimes we think God has moved.
1: Néha mi azt gondoljuk, hogy Isten mozdult arraib.
0: God is silent, he's not speaking to me.
1: Isten hallgat, nem szól hozzám már.
0: Life was easier before.
1: Korábban könnyebb volt az életem.
0: Maybe we say the worship isn't as enticing as it was before.
1: Talán azt mondjuk, hogy a dicsőítés már nem olyan magával ragadó, mint volt.
0: It's always something else that we blame.
1: Tehát mindig valami mást hibáztatunk.
0: And yet the answer here that the Bible says is we have to do the things we did at once.
1: Pedig a válasz itt a Bibliában az, hogy tegyük újra az első dolgokat.
0: And we have to turn our attention back to the kingdom of God.
1: Figyelmünket vissza kell fordítanunk Isten királyságára.
0: Sometimes God has to bring us into a personal crisis for that to happen.
1: Néha Istennek egy személyes válságba kell minket sodornia ahhoz, hogy ez megtörténjen.
0: Because the slide into lukewarmness is very slow. We don't know that it's happening.
1: Mert nagyon lassan csúszunk a langyosság felé, észre se vesszük.
0: And God needs to wake us up, and so we realize I've got to return.
1: És Istennek fel kell minket ébresztenie, hogy magunkhoz térjünk, hogy jaj, vissza kell térni.
0: But according to Jesus, the choice that we have is clear.
1: De Jézus szerint egyértelmű döntést kell hoznunk.
0: Either be driven by personal anxieties,
1: vagy a saját szorongásaink fognak minket hajtani,
0: or seek first the kingdom of God, and he will take care of them.
1: Vagy először Isten királyságát keressük, és ő majd törődni fog az ügyeinkkel.
0: Now we know that anxiety can cause illness.
1: Mi tudjuk, hogy a szorongás betegséget okozhat.
0: Illness, anxiety can cause changes in the body.
1: Változásokat idéz elő a testben.
0: So I looked this up on Wikipedia.
1: A Wikipédián néztem ezt ki.
0: As Wikipedia is not the authority, I understand.
1: Persze, én tudom, hogy nem a Wikipedia szaktekintély különböző kérdésekben.
0: It said that anxiety can cause a rapid heart rate.
1: De azt írja, hogy a szorongás meggyorsíthatja a szívverést.
0: A rise in blood pressure.
1: Növeli a vérnyomást.
0: Inability to swallow.
1: Megakadályozhatja, hogy nyelni tudjunk.
0: Pain in the abdomen.
1: Hasi fájdalmakat okozhat.
0: Tightness in the chest area.
1: A mellkasban feszülési érzés.
0: Or excessive breathing.
1: Vagy túlzott, nagyon erős lélegzés
0: nyegés. That sounds horrible, but this is what it's saying that simple anxiety can do to our bodies.
1: Ez nagyon szörnyen hangzik, de egyszerű szorongás mindezeket okozhatja a testünkben.
0: Fear has an ability to cause sickness.
1: Tehát a félelem beteggé tud tenni.
0: There was a doctor, this happened a couple centuries ago.
1: Néhány évszázaddal ezelőtt.
0: One doctor told two patients their diagnosis the same day.
1: Volt egy orvos, aki egy ugyanazon napon két betegének mondott diagnózist.
0: One was pronounced seriously ill without any hope of recovery.
1: Az egyiknek azt mondta, hogy súlyos beteg, nincs is reménye a gyógyulásra.
0: The other one had nothing seriously wrong with them, and he said you should be back to recovery very soon.
1: A másiknak semmi komoly baja nem volt, azt mondta neki az orvos, hogy hamarosan rendbe kell, hogy jöjjön.
0: The problem is that the two diagnoses were mistakenly switched.
1: Az volt ezzel csak a gond, hogy felcserélve adta oda a diagnózist a két embernek.
0: Doctors don't do these things very often, but it was by that time it was mistakenly switched.
1: Gyakran ezt nem csinálják azért az orvosok, de ebben az esetben megtörtént véletlenül.
0: The man that the test showed he was hopelessly ill without hope of recovery, he recovered.
1: Az az ember, akinek a vizsgálatok azt mutatták, hogy nagyon súlyos beteg és nincs remélet gyógyulása, az meggyógyult.
0: And the man that was told he had only a short time to live, he died.
1: És az, akinek végül hát azt mondták, hogy csak rövid ideje van hátra, tehát rosszul kapta a diagnózus, az meg meghalt,
0: so,
1: aki nem volt olyan beteg.
0: Obviously this is a rare situation, but fear itself can cause many things.
1: Nyilván ez ritkán történik meg, de a félelem sok mindent okozhat.
0: Years ago, there was an experiment done on a prisoner that was condemned to death.
1: Évekkel ezelőtt végeztek egy kísérletet egy rabbal, akit halálra ítéltek.
0: He was blindfolded and he was told that the artery in his arm was to be cut and the doctors would observe how long it would take him to bleed to death.
1: Bekötötték a szemét, azt mondták neki, hogy az egyik karját le fogják vágni, és az lesz a kísérlet, hogy mérik az orvosok, hogy mennyi idő alatt vérzik el.
0: This is a real fun story.
1: Ez tényleg nagyon szórakoztató történet.
0: So his arm was bandaged

0: And then a knife was lightly run across his arm, but no incision was really made.
1: Tehát bekötötték ugye a szemét, a kezére is kötöttek valamit, és hát végighúztak egy ilyen szikét a karján, de nem sértették meg a bőrét vele.
0: Remember, he was blindfolded.
1: Tudjátok, nem látott semmit.
0: And they dripped water into a bucket of water beside him.
1: És mellette egy vödörbe elkezdtek vizet csöpögtetni.
0: And while the water dripped, they were saying, oh, his pulse is dropping, his vital signs are leaving.
1: És miközben csöpögött a víz a vödörbe, így mondogatták, hogy na már lassul a pulzusa, már csökkennek az életjelenségei.
0: They were saying he could possibly only last a couple minutes longer.
1: Mondták, hogy na talán már csak pár percet fog tartani.
0: And I understand this is a true story, but his heart stopped beating. And he died.
1: Én úgy hallottam, hogy ez egy igaz történet, de az a tény, hogy az illetőnek tényleg megállt a szíve és meghalt.
0: So he thought he was bleeding to death, but he actually died of anxiety.
1: Ő azt gondolta magáról, hogy elvérzik, de valójában a szorongásban volt bele.
0: This was written by a doctor. I should probably check it with some other doctors to be sure this is possible.
1: Ezt egy orvos írta le, és talán ellenőriznünk kéne más orvosokkal, hogy ez megtörténhet-e egyáltalán.
0: But I want to show you how fear and anxiety affects us negatively.
1: De csak azt akartam megmutatni, hogy milyen negatív hatása lehet a félelemnek, a szorongásnak az életünkre.
0: The opposite of fear is faith.
1: A hitnek a félelemnek az ellentéte a hit.
0: Without faith, life collapses.
1: Hit nélkül összedől az élet.
0: And Jesus says, with faith you can actually move a mountain.
1: Jézus azt mondta, hogy hittel akár egy hegyet elmozdíthattok.
0: You can do anything.
1: Bármit megtehettek.
0: In the Bible, constantly God is telling people, fear not.
1: A Bibliában folyton azt mondta Isten az embereknek, hogy ne félj.
0: In both the Old Testament and the New Testament, he's continually saying, don't be afraid.
1: Az Új Szövetségben is folyton azt mondta, hogy ne félj.
0: And here Jesus, in the context of the kingdom, says, do not worry. Seek first the kingdom.
1: És itt Jézus a királyság összefüggéségben mondta azt, hogy ne aggódjatok, hanem először keressétek a királyságot.
0: Faith believes that there is goodwill on the earth and that there is a good God.
1: A hit hiszi, hogy Isten jó és valóban jó akarat van a földön.
0: Do you remember the announcement at Christmas when Jesus arrived was goodwill toward all men?
1: Emlékeztek, hogy az volt karácsonykor, amikor Jézus megérkezett, megszületett, az angyaloknak a hirdetménye, hogy jó indulat a földön.
0: I grew up in the church.
1: Én gyülekezetben nőttem fel.
0: Much of what I heard about God was that he was a very serious judge.
1: És a legtöbbnyire azt hallottam Istenről, hogy ő egy nagyon szigorú bíró.
0: But I heard very little about his goodness.
1: De nagyon keveset hallottam a jóságáról.
0: I've learned now that it's very hard to have an intimate relationship with God unless we see his goodness.
1: Én már tudom, hogy nagyon nehéz bensőséges kapcsolatot kiépítenünk Istennel, hogyha nem hiszünk a jóságában.
0: But that I don't mean when we get to heaven.
1: Nem úgy értem azt, hogy majd ha mennybe jutunk.
0: Obviously there'll be no tears, there'll be no sorrow. There'll be no sickness in heaven.
1: Nyilvánvalóan a mennyben nem lesz aggódás, nem lesznek könnyek, betegségek, semmi baj.
0: But Jesus says, pray that my kingdom comes here and that my will is done here just like it is in heaven.
1: De Jézus azt mondta, hogy imádkozzatok, hogy most eljöjjön az én királyságom a földön, és úgy legyen meg az akaratom a földön, ahogy a mennyben van.
0: United Airlines used to have a TV advertisement.
1: A United Airlines repülőtársaságnak volt egy reklámja.
0: And it said, fly the friendly skies.
1: Ami azt mondta, hogy repülj barátságos egekben.
0: I believe many Christians are not sure if we live under a friendly sky.
1: Én azt gondolom, hogy sok keresztény nem hiszi komolyan, hogy barátságos ég alatt élünk.
0: Because many families are dysfunctional.
1: Mert sok család nem működik jól.
0: Because we've not all had good fathers.
1: Mert nem volt mindannyiunknak jó apja.
0: We really distrust God the Father.
1: Igazából nem bízunk Istenben, mint atyában.
0: And we're not sure that he will be there for us or provide for us.
1: És nem vagyunk biztosak abban, hogy mellettünk fog állni és gondoskodik rólunk.
0: So we know he's going to judge us.
1: Tudjuk, hogy meg fog minket ítélni.
0: We're happy for the blood of Jesus so that we won't go to hell.
1: Örülünk, hogy van Jézus vére, mert így nem kell a pokolba mennünk.
0: But we're not really sure that he'll take care of the things that are important to us while we live on the earth.
1: De abban nem vagyunk egészen biztosak, hogy törődik majd azokkal a dolgokkal a földi életünkben, amelyek igazán fontosak nekünk.
0: About 10 years, well, 8 years ago, I had a revelation about the goodness of God.
1: Körülbelül 8 évvel ezelőtt kaptam egy kijelentést Isten jóságáról.
0: And it changed my outlook not only about how God loves and relates to me, but also my outlook about what He wants to do on the earth.
1: És ez nem csak azt világította meg a számomra, hogy Isten szeret engem és hogyan viszonyul hozzám, hanem hogy mit akar a Földön tenni azzal kapcsolatban is.
0: I want to encourage you to look for God to give a breakthrough in 2012.
1: Én bátorítani akarlak titeket, hogy várjátok azt Istentől, hogy 2012-ben áttörést ad.
0: In spite of what you hear in the news,
1: annak ellenére, amit a hírekben hallottok,
0: in spite of how you think things are progressing in your nation here in Hungary,
1: annak ellenére, ahogyan gondoljátok, hogy merre haladnak a dolgok itt Magyarországon,
0: you can expect good things because you are kingdom children of a good father.
1: Várhattok jó dolgokat, mert egy jó atyának a királyságbeli gyermekei vagytok.
0: While the kingdoms of this earth are shaking and giving many people anxiety,
1: miközben remegnek ennek a földnek az országai és sokakban aggódást keltenek,
0: you can approach this very differently.
1: Mi ezt egészen más módon közelíthetjük meg.
0: Resign from managing a universe.
1: Hagyjátok abba az univerzum irányítását.
0: Just stop doing that.
1: Hagyjátok abba.
0: Don't worry.
1: Ne aggódjatok.
0: Seek first the kingdom.
1: Először keressétek a királyságot.
0: The Bible says all will be well.
1: A Biblia azt mondja, minden rendben lesz.
0: Is this not the promise of the Bible?
1: Nem ez a Biblia ígérete?
0: I'm not just trying to encourage you, I'm telling you the truth.
1: Most itt nem csak bátorítani próbálok titeket, hanem az igazat mondom.
0: And I'm telling you as someone who has wrestled with anxiety, I believe that this is our answer.
1: És én olyan emberként, aki küzdött a szorongással, mondom nektek, hogy ez a válasz.
0: Jesus told the Pharisees, "The kingdom is within you."
1: Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy a királyság ti bennetek van.
0: You carry the kingdom.
1: Ja, ti hordozzátok a királyságot.
0: The very heaven that will have no fear, no sickness, no sorrow, that kingdom is resident inside you.
1: Bennetek lakozik a menny, az a királyság, ahol nem lesz többé bánat és könny és fájdalom.
0: And where you walk, you take the kingdom with you.
1: És ahova mentek, magatokkal visztek a királyságot.
0: When I was in Argentina, I commented that this is like an open heaven.
1: Amikor Argentinában voltam, ugye elmondtam, hogy olyan volt, mint a nyitott menny alatt lettem volna.
0: It was like Bethel, where I came into a place where all of a sudden I realized God was there and the presence of God was so real.
1: Olyan volt, mint Bétel, ahova az ember odamegy és hirtelen csak rájön, hogy ott van Istennek a jelenléte, olyan valóságos.
0: But remember what Jesus told Nathaniel. He said, "You are a real authentic person."
1: De ne felejtjétek, mit mondott Natánielnek Jézus, hogy te egy igazi hiteles ember vagy.
0: You're not pretending to be somebody else.
1: Nem csinálsz úgy, mintha valaki más lennél.
0: There is no guile in you, you're authentic.
1: Nincs benned semmi hamisság, hiteles vagy.
0: He said, "You're going to see the heavens opened."
1: Azt mondja, meg fogod látni a megnyílt mennyet.
0: Angels going up and coming down.
1: Angyalokat, amint fel és lemennek.
0: So I teach people that Nathaniel was a mobile heaven.
1: Úgyhogy azt tanítom az embereknek, hogy Natániel ez egy mobil menny volt.
0: A mobile open heaven, like what Jacob had at Bethel.
1: Egy mobil nyitott menny, amilyet Jákob átélt Bételnél.
0: So maybe this church building, Tent of David, has an open heaven here when you're here.
1: Tehát lehet, hogy itt a Dávid sátor, a gyülekezeti ház fölött nyitott menny van, amikor itt vagytok.
0: But if each of you will be an authentic, completely sold out kingdom person.
1: De hogyha mindegyiktek teljesen őszinte, hiteles, a királyságra teljesen odaszánt ember,
0: everywhere the sole of your foot treads, you will take the kingdom because it's within you.
1: Akkor magatokkal viszitek a királyságot minden helyre, amire ráteszitek a lábatokat, mert bennetek van.
0: And you will have an open heaven over you as you go.
1: És ahogy mentek, nyitott menny lesz fölöttetek.
0: And the kingdom goes with you.
1: Veletek megy a királyság.
0: The kingdom is like yeast.
1: Olyan a királyság, mint a kovász.
0: Only a little bit of it in one corner of a nation.
1: Csak hogyha van egy kicsi belőle egy ország egyik sarkában.
0: Has within it the power to completely infiltrate the whole nation.
1: Abban benne van az az erő, hogy átitassa, átjárja az egész országot.
0: Wherever the church has existed for itself and has just taken the attitude to hang on until Jesus comes.
1: Ahol a gyülekezetek csak úgy maguknak elérdegélnek és úgy vannak vele, hogy na tartsunk ki, amíg Jézus visszajön.
0: It has lost its kingdom power.
1: Az ilyen gyülekezetek elvesztették a királyságbeli erejüket.
0: But wherever the church has had a fervent One thing commitment to the kingdom.
1: De valahol, bárhol, ahol a gyülekezetben egy ilyen egyértelmű odaszállás, hogy csak a királysággal foglalkoznak.
0: It can't help but grow and spread.
1: Nem is tehetnek más, mint hogy növekszenek és terjeszkednek.
0: It completely flavors all of society.
1: És ízt ad az egész társadalomnak az ilyen gyülekezet.
0: Philippians 4 verse 6.
1: Filippi 4:6.
0: Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
1: Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
0: So again, this is a command.
1: Tehát ez is egy parancs.
0: Don't be anxious for anything.
1: Semmi felől ne aggódjatok.
0: This is a command just like do not kill.
1: Ez ugyanolyan parancs, mint hogy ne ölj, meg ne hazudj, meg...
0: But in every situation, remain in prayer and thanksgiving.
1: Hanem minden helyzetben maradjatok imában és hálaadásban.
0: And if you do this, the peace of God will guard your heart and your mind.
1: És ha ezt teszitek, akkor Isten békessége fogja őrizni szíveteket és elméteket.
0: That it will guard, it will be the umpire, it will direct your life.
1: Az fogja irányítani az életeteket, az lesz a döntőbíró minden kérdésben.
0: But the kingdom of God will never belong to people who have not made up their minds that they want it above everything else.
1: Isten királysága viszont soha nem lesz olyan embereké, akik nem döntötték el, hogy mindenek fölött ezt teszik az életükben a legfontosabbá.
0: You could become born again.
1: Újjászülethetsz.
0: And you can enter barely inside the kingdom.
1: Éppen hogy beslisszolhatsz a királyságba.
0: Your security in the end will be your destiny will be secure. You will go to heaven.
1: Ekkor az végső sorsod már biztos lesz, a mennybe fogsz jutni.
0: But you can miss the kingdom.
1: De elszalaszthatod a királyságot.
0: The whole kingdom of God is there.
1: Pedig Isten egész királysága a rendelkezésedre áll, téged vár.
0: We can't have that unless we want it more than anything else.
1: De csak akkor lehet a miénk, hogyha jobban akarjuk, mint bármi mást.
0: Jesus says, "Do not be afraid, little flock."
1: Jézus azt mondta, ne félj, kicsi nyáj.
0: Your father has chosen gladly to give you the kingdom.
1: Mert tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja a királyságot.
0: Father is happy to give.
1: Az atya boldogan adja.
0: You don't have to be afraid.
1: Nem kell félnetek.
0: Just receive the kingdom.
1: Csak fogadjátok el a királyságot.
0: It's clear that God wants to give us the kingdom, but we must want it above everything else.
1: Tehát valóban eldöntött dolog, Isten nekünk akarja adni a királyságot, de jobban kell akarnunk, mint bármit.
0: So let me do a little exercise with you.
1: Akkor egy kis gyakorlatot elvégzünk most.
0: Make a list of all the things that you want to do yet before you die.
1: Képzeld el mindazt a dolgot, amit szeretnél megcsinálni, mielőtt meghalsz.
0: You have 30 seconds.
1: 30 másodpercet van erre.
0: Are there things that you want to see or experience before you die?
1: Mindazokat a dolgokat, amiket szeretnétek átélni, megtapasztalni, megtenni, mielőtt meghaltok.
0: Think about all the goals, the priorities you have.
1: Gondoljatok a céljaitokra, hogy mi a fontos nektek.
0: Your life with God, your business, your family, all these things.
1: Az Istennel való kapcsolatotok, az üzlet, a család, mindenféle dolog, ami lehet.
0: I would like to see the pyramids before I die. I want to go to Egypt and see the pyramids.
1: Ja, szeretnék elmenni Egyiptomba piramisokat látni, mielőtt meghalok.
0: I've wanted to see them for 20 years.
1: Én 20 évig vágytam, hogy lássam őket.
0: Maybe if God takes me there, I'll see them.
1: Talán ha Isten elvisz oda, meglátom.
0: But right now, I have priorities in my life that have constrained me. That I can't just seek myself and go buy a ticket to go to Egypt.
1: De jelenleg olyan dolgok vannak az életemben, olyan fontos dolgok, amik akadályoznak ebben, nem tudok egyszerűen venni egy jegyet és elrepülni Egyiptomba.
0: God may be gracious and give that to me.
1: Isten talán kegyes lesz és megadja ezt nekem.
0: But I have come to believe that there are some things that I want that I just will not be able to have.
1: De én eljutottam arra a meggyőződésre, hogy van néhány dolog, amit szeretnék, de nem lesz meg talán.
0: Maybe there'll be pyramids in heaven even better than in Egypt. I don't.
1: Lehet, hogy a mennyben még jobb piramisok lesznek, mint Egyiptomban, ki tudja.
0: But let's just suppose you can't have everything that you want in this life.
1: De tegyük fel, hogy nem élheted el mindazt az életedben, amit szeretnél itt a Földön.
0: I hate to be the bearer of bad news.
1: Én utálok rossz hírhozója lenni.
0: But you won't be able to have everything and do everything that you want.
1: De minden biztos nem tudsz megcsinálni, és nem lehet minden a tiéd, amit szeretnél az életben.
0: It's good to set goals and it's good to have fun and enjoy the earth.
1: Jó dolog célokat kitűzni, és jó dolog jól érezni magunkat a földön.
0: But I want too much that I'll be able to do before I die.
1: De én túl sok mindent szeretnék ahhoz, hogy mindazt megkaphassam, mielőtt meghalok, vagy megéljem.
0: Especially because I have chosen to make the kingdom my number one priority.
1: Különösen azért, mert a királyságot tettem az első helyre az életemben.
0: I can't go live for myself and then try to add the kingdom to my life.
1: Nem vonulhatok el, hogy majd úgy élek magamnak, de az életemhez úgy hozzáragasztom a királyságot valahogy.
0: I would like to buy a boat.
1: Szeretnék egy hajót venni.
0: I would like to go to Australia.
1: Szeretnék elmenni Ausztráliába.
0: I would like to have a law degree.
1: Szeretnék jogi végzettséggel rendelkezni. Szeretnék bíró lenni.
0: I don't expect I'll do those things.
1: De nem számítok arra, hogy mindez meg is fog valósulni.
0: So there are some things that I want to do that I'm going to fail at.
1: Tehát van néhány dolog, amit szeretnék megtenni, de nem fogom.
0: What is it that you're willing to fail at in order to be a kingdom person?
1: Mi az, amiről hajlandó vagy lemondani annak érdekében, hogy a királyság embere legyél?
0: If you already know you're going to fail at some things,
1: hogyha már előre tudod, hogy néhány dolog úgyse fog összejönni,
0: which things will you move to the top of the list to ensure that you don't fail?
1: Mi az, amit a lista tetejére tennél, amit feltétlenül meg akarsz csinálni?
0: I have the pyramids of Egypt down here around number 22.
1: Nálam ugye a 22. helyen vannak az egyiptomi piramisok.
0: Maybe it happens, maybe not.
1: Talán meg lesz, talán nem.
0: But I have to, I'm compelled to put the kingdom up here number one.
1: De oda az első helyre muszáj tennem a királyságot.
0: The more I've done that, the more I've enjoyed my life.
1: Minél inkább ezt tettem, annál inkább élveztem eddig az életet.
0: But I've had to choose to fail at some things in order to succeed at that.
1: De úgy kellett döntenem, hogy elengedek néhány dolgot annak az érdekében, hogy ez meglegyen.
0: One of the problems that we have in America is that we've been sold the idea that we can have everything.
1: Valahogy Amerikában van egy ilyen probléma, hogy azt a gondolatot terjesztettük szét, hogy mindenünk meg lehet.
0: And so Americans have gone into debt to have everything.
1: Tehát az amerikaiak adósságba verték magukat, hogy mindenük meglegyen.
0: We've become slaves of China.
1: Kína rabszolgái lettünk.
0: And now people want to try to live for the kingdom while they have to actually pay off the debt of all the money they borrowed.
1: És most emberek szeretnének a királyságért élni, miközben mindazt a pénzt visszafizetik, amit kölcsönvettek.
0: I'm not saying that all debt is evil. There is some debt that's acceptable.
1: Nem azt akarom ezzel mondani, hogy gonosz dolog mindenféle adósság, van néhány olyan hitel, ami elfogadható.
0: But I'm trying to push you to put the kingdom at the top.
1: De arra szeretnélek titeket lögdösni, hogy a királyságot tegyétek a legfelső helyre.
0: To seek first the kingdom means that some other things will be left unsought.
1: Az, hogyha a királyságot az első helyre teszitek, az azt jelenti, hogy néhány dolog nem lesz meg.
0: So if you cannot succeed at all your goals, which ones are you prepared to fail at?
1: Tehát ha nem tudod minden célodat elérni, melyekről vagy hajlandó lemondani?
0: Make sure that your life is ordered in such a way that the things you need to succeed at, you actually do succeed.
1: Rendezd úgy az életedet, hogy azokban a dolgokban, amiket muszáj, hogy sikeresen elvégezz, azokat valóban sikerüljön.
0: In our church we have a man that I call our executive pastor.
1: Most a gyülekezetünkben van egy ilyen segédlelkész, vagy egy ilyen végrehajtó pásztor.
0: He stands in for me when I'm not there.
1: Helyettes, tehát ott van, amikor én nem vagyok ott, ő a főnök.
0: He has a pet dog called Samson.
1: És van egy Samson nevű, vagy volt egy ilyen kedvenc kutyája.
0: And he torments the dog.
1: És a következő módon gyötri ezt a kutyát, vagy van neki.
0: He throws the dog a toy.
1: Oda dob neki egy játékot.
0: The dog bites the toy.
1: A kutya ráharap.
0: He keeps the toy in his mouth.
1: És a szájába tartja
0: ezt a
1: játékot.
0: And then he rolls another toy to the dog.
1: És akkor a barátom egy másik játékot is odagurít a kutyának.
0: The dog gets toy number two while he keeps toy number one in his mouth.
1: Aztán beszedi a szájába ezt a kettes számú játékot a kutya, miközben megtartja az egyes
0: számú. And so the goal is to see how many things the dog can keep in his mouth at one time.
1: És akkor az ugye a kísérlet célja, hogy egyszerre hány dolgot tud a szájába venni ez a kutya.
0: Before he drops one.
1: Mielőtt egy kiesne.
0: That's how we are many times.
1: Hát sokszor mi is így vagyunk.
0: So, if you're going to have to drop something,
1: tehát ha valamit ki kell ejtened a szádból,
0: be sure you drop the right thing.
1: Gondoskodj arról, hogy a megfelelő dolgot ejtsd ki.
0: Be sure you keep the kingdom there.
1: A királyság biztos maradjon meg.
0: In fact, if you have the kingdom, you don't need to worry about everything else.
1: Valójában, ha a királyság megvan, akkor az összes többi miatt nem kell aggódni.
0: It's not the kingdom plus your career plus your family.
1: Tehát nem úgy van, hogy a királyság plusz a pályád plusz a család.
0: Just the kingdom.
1: Csak a királyság.
0: Very simple living.
1: Nagyon egyszerű élet.
0: No worries.
1: Nincs aggódás.
0: No anxieties.
1: Nincs szorongás.
0: Just the king and his kingdom.
1: Csak a király és az ő királysága.
0: That's harder to do than it sounds.
1: Sokkal nehezebb megcsinálni, mint hangzik.
0: But if we can do that, we will live a worry-free life.
1: De hogyha képesek vagyunk ezt megtenni, akkor aggodalommentesen fogunk élni.
0: And I'm working on that right now.
1: Jelenleg ezen dolgozom.
0: Did you notice that, you know, in Hebrews 11 there's a long list of heroes of the faith.
1: Észrevettétek, hogy a zsidók 11-ben ott van egy hosszú lista a hit hőseiről.
0: Do you know that they're not listed for their success at any particular career? They're not listed there because of their perfect behavior.
1: Tudjátok, nem a különleges teljesítményük vagy viselkedésük miatt kerültek feljegyzésre ezek az emberek.
0: They were not all successful by this world's standards.
1: Nem mindannyian voltak sikeresek a világ mércéje szerint.
0: They weren't wealthy.
1: Nem voltak mind gazdagok.
0: But what they're listed for is for being warlike. They're warriors of the faith.
1: Azért jegyezték őket fel, mert harcosak voltak, a hit harcosai.
0: So I know Franz Lippi comes here.
1: Tudom, hogy Franz Lippi jár ide.
0: And I know your pastors, the two Pallies, they've taught you to be warriors.
1: És tudom, hogy a két pásztorodok, a Pallik is arra tanítanak titeket, hogy harcosok legyetek.
0: I want you to become warriors for the kingdom.
1: Azt akarom, hogy a királyságért harcoljatok.
0: And not for your own personal things.
1: Ne a saját személyes ügyeitekért.
0: In Hebrews 11 verse 33.
1: A 33. versben,
0: it talks about those who by faith conquered kingdoms.
1: Azokról van szó, akik hitáltal országokat győztek le.
0: They performed acts of righteousness.
1: Igazságokat cselekedtek.
0: Obtained promises.
1: Az ígéreteket elnyerték.
0: They shut the mouths of lions.
1: Az oroszlánok száját betömték.
0: Quenched the power of fire.
1: Megoltották a tűznek erejét.
0: Escaped the edge of the sword.
1: Megmenekedtek a kard élétől.
0: From weakness they were made strong.
1: Felerősödtek a betegségből.
0: They became mighty in war.
1: Erősek lettek a háborúban.
0: And they put foreign armies to flight.
1: Megszalasztották az idegenek táborait, hadseregeit.
0: That's a picture of a true kingdom person.
1: Ez egy igazi királyságbeli ember képe.
0: Is that the kind of Christianity that you signed up for?
1: Ilyen kereszténységre neveztetek be ti is?
0: Is that what you want?
1: Ezt akarjátok?
0: The Bible says the kingdom has suffered violence because violent men take it by force.
1: Azt mondja a Biblia, hogy a királyság erőszakot szenvedett, mert erőszakos emberek erővel ragadják meg.
0: Or they advance it by force.
1: Vagy erővel terjesztik, bővítik.
0: So I want to call you to turn from anxiety to embrace first the kingdom.
1: Tehát arra akarlak hívni titeket, hogy tegyétek félre a szorongást és tegyétek magatokévá a királyságot.
0: Can we stand together and I want to pray for you?
1: Akkor álljunk föl és imádkozni akarok értetek.
0: It's okay if I just close in prayer, Paul.
1: Jó, hogyha most így imával befejezem, Pali.
0: I think that I'm probably not the only person in the room that wrestles with anxiety.
1: Azt gondolom, hogy a teremben nem én vagyok az egyetlen, aki szorongással küzdik.
0: So if you are one of those persons and you have something on your mind right now that you're anxious about, that's keeping you from fully pursuing the kingdom.
1: Tehát, hogyha te is ilyen ember vagy, és most is tudsz valamiről az életedben, ami akadályozza, ami miatt ti aggódás akadályozza, hogy teljes erővel a királyságot keresd.
0: Just raise your hand and I want to pray for you.
1: Emeld fel a kezed, imádkozni akarok érted.
0: I don't want to know details, I just want you to respond to God.
1: Nem akarom tudni a részleteket, csak Istennek válaszoljatok ezzel.
0: Okay, let's pray.
1: Imádkozzunk.
0: You give the area that you're thinking about to God.
1: Azt a területet, amiért aggódtok, adjátok oda Istennek.
0: Father, we commit here today.
1: Atyám, a mai napon itt elkötelezzük magunkat.
0: To seek first your kingdom.
1: Hogy először a te királyságodat keressük.
0: And to seek your righteousness.
1: És a te igaz voltodat.
0: And we now choose to trust you to take care of all the things that worry us.
1: És úgy döntünk, hogy most rád bízunk, hogy És bízunk abban, hogy te törődni fogsz mindazokkal a dolgokkal, amikért most aggódunk.
0: We give these things to you to work to take care of.
1: Neked adjuk ezeket a dolgokat, hogy te törődj ezekkel.
0: We choose to obey you, not to worry.
1: Úgy döntünk, hogy engedelmeskedünk neki, de abban, hogy nem aggódunk.
0: But we bring our lives and our focus back entirely onto the kingdom.
1: De az életünknek a középpontjába teljesen visszahozzuk a királyságot.
0: And God, I ask you for your power to do this.
1: És Uram, a te erődet kérem, hogy ezt meg tudjuk tenni.
0: In the name of Jesus, I break the power of fear and anxiety over their lives.
1: Jézus nevében most megtöröm a félelem és a szorongás erejét az életetekben.
0: The worries that this world gives us, we break the power and we refuse them.
1: Megtörjük az erejét azoknak az aggodásoknak, amiket a világ ad, és elutasítjuk ezeket.
0: And the things that we cannot control, we give to you.
1: És neked adjuk azokat a dolgokat, amiket nem a miénk az irányítás.
0: And we trust you to rule over us in the kingdom.
1: És benned bízunk, hogy te uralkozz fölöttünk a királyságban.
0: To take care of us as a good father.
1: És hogy jó atyaként törődsz velünk.
0: Because you know all that we need.
1: Mert te tudsz mindent, amire szükségünk van.
0: We trust you.
1: Bízunk benned.
0: We know you love us.
1: Tudjuk, hogy szeretsz minket.
0: And we trust your goodness.
1: És bízunk a jóságodban.
0: And I pray that out of this decision there would come a violence for the kingdom.
1: Imádkozom, hogy ebből a döntésből egy királysággal kapcsolatos erőszakosság jöjjön ki.
0: A new fire and a new zeal for the kingdom.
1: Egy új szenvedély, egy új tűz a királyságért.
0: And I pray this in Jesus' mighty name.
1: És ezt Jézus hatalmas neve által imádkozom.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Barry Whistler Aggodalmaskodás és Isten királysága című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

got our hands up, gonna worship

megtapasztalod, hogy adod neki mindenedet. Amikor rád talál az ő pillantása, akkor azt mondod a szívedben, ez az, ami kell nekem! Ez az, ami kell nekem! Kiáltsuk együtt, ez az, ami kell nekem!

0: Növekedjünk hitben. Növekedjünk hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
1: Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben Mark Kariuki Isten újat cselekszik című tanítását hallhatjuk.
3: This is the day that the Lord has made.
4: Ez az a nap, amit az Úr szerzett.
3: And we shall rejoice and be glad in it.
4: És örülünk és örvendezünk ezen, még nem hallom a mikrofonját.
3: Yes!
4: Marknak. Amennyiben van neki.
3: The Father is in the house.
4: Az Atya itt van a házban.
3: And God is faithful.
4: És Isten hűséges.
3: Remember.
4: Ne felejtsétek.
3: Is
4: Isten hűséges.
3: By whom we have been called.
4: Aki elhívott minket.
3: Into the fellowship. Of his dear son,
4: az ő drága fiának, Jézus Krisztusnak a közösségére, a belevaló közösségére.
3: He is the caller,
4: ő az elhívó,
3: and he is faithful.
4: És ő hűséges.
3: So when you face opposition,
4: tehát amikor ellenállással találkoztok,
3: when you go through battles,
4: amikor csatákban vagytok,
3: always remember,
4: mindig emlékezzetek
3: God
4: arra,
3: God is faithful,
4: hogy Isten hűséges.
3: In your battles, God is faithful.
4: A csatáitokban is Isten hűséges.
3: In your ministry,
4: a szolgálatotokban
3: is faithful.
4: Isten hűséges.
3: In your business,
4: a vállalkozásotokban Isten hűséges.
3: In your marriage, God
4: a házasságotokban Isten hűséges.
3: In whatever situation you find yourself,
4: bármilyen helyzetben is találjátok magatokat,
3: don't you ever forget,
4: soha ne felejtsétek el,
3: that God is
4: Isten
3: faithful,
4: hűséges.
3: And he has called you,
4: és ő hívott el titeket,
3: into the fellowship,
4: és ő elhívott titeket,
3: with his dear son Jesus
4: az ő drága
3: Christ,
4: fiával, Jézus Krisztussal való közösségre.
3: So fellowship around there.
4: Tehát ő körülötte
3: gyűjtetek össze.
4: Maradjatok meg ebben a közösségben.
3: Don't jump out.
4: Ne ugorjatok ki belőle.
3: Stay in there.
4: Maradjatok benne.
3: And you will see
4: és akkor
3: the victory of the Lord.
4: Meg fogjátok látni az Úr győzelmét.
3: Once again, I must say
4: újra el kell mondanom, hogy nagyon köszönöm a barátaimnak és az itthoni apostolnak,
3: Franz and Gerlinda.
4: Franznak és Gerlindének.
3: You have taken good care of us.
4: Nagyon jól gondoskodtatok rólunk.
3: We have appreciated so much.
4: Nagyon értékeljük
3: Thank
4: ezt.
3: Thank you for opening this
4: Köszönjük,
3: door.
4: Hogy megnyitottátok ezt előttünk.
3: Don and Marv have been married for 45 years.
4: Don és Marta 45 éve házasok.
3: Joyce and I are married for only 1 year and 3 months.
4: Jason és én csak 1 éve és 3 hónapja élünk házasságban.
3: So I will let
4: nem
3: Joyce say something.
4: Tehát engedem, hogy Joyce mondjon valamit.
3: I will let Joyce say something.
4: Engedem, hogy a feleségem mondjon valamit.
5: Praise the Lord.
4: Köszönjük az Úrnak.
5: I want to thank God.
4: Hát hálát akarok adni Istennek. Azért, hogy megengedte, hogy részt vegyek ezen a konferencián.
5: And also thank God for my husband.
4: A férjemet is köszönöm Istennek.
5: For allowing me to speak.
4: Megengedte nekem, hogy szóhoz jussak.
5: Although you told me to talk for 1 minute.
4: No, azt mondta, hogy csak 1 percig beszéltek.
5: So I will obey.
4: Tehát engedelmeskedek.
5: So mine is to say thank you so much to Lippi and Gerlinda.
4: Nagyon szeretnék Lippinek, Gerlindének és Franznak köszönetet mondani. Nagyon befogadva érezzük magunkat.
5: And I told the Lord when I was coming.
4: Azt mondtam az Úrnak, amikor jöttem ide,
5: when I come to this conference,
4: hogy amikor eljövök erre a konferenciára, akkor valami változtassa meg az életemet.
5: And I can confidently say,
4: és most már magabiztosan mondhatom,
5: from the teachings from Pastor Don,
4: hogy Don pastor és Barry pastor tanításából,
5: and Lippi and Bishop Mark,
4: és a Mark püspök és Franz tanításából megváltozott az életem. És imádkozom, hogy a ti életetek is legyen megváltozott.
5: So when we meet next year,
4: hogy amikor jövőre találkozunk,
5: we'll all have a testimony of what God has done.
4: Akkor mindannyiunknak legyen bizonyságunk, hogy Isten mit cselekedett az életünkben.
6: Amen.
5: The word of the Lord says,
4: azt mondja az Úr beszéde,
5: we believe in our God and we will be established.
4: Hogyha hiszünk az Úrban, akkor megerősödünk, megszilárdulunk.
5: And then we believe in his prophets and we shall prosper.
4: És hogyha hiszünk az ő profétáinak, akkor jó lesz dolgunk. Bővölködünk.
5: So go back to your country or remain here in Austria.
4: Tehát akár visszamentek az országotokba, akár itt maradtok Ausztriában.
5: Believe in what these men of God have told us.
4: Higgyétek azt, amit Istennek ezek az emberei mondtak nekünk.
5: And we shall prosper.
4: És akkor Jézus nevében bővölködni fogunk.
3: Thank you. For those of you who may not know, I was married for 29, close to 30 years.
4: Aki nem tudná, én már nős voltam 29, majdnem 30 évig.
3: I have 3 grown-up kids.
4: Van 3 felnőtt gyerekem.
3: I have 2 grandkids.
4: És 2 unokám.
3: A grandson and a granddaughter.
4: Egy unoka lány, meg egy unoka fiú.
3: And all my kids are married.
4: És minden gyermekem házasságban.
3: My first wife passed on 2007.
4: 2007-ben ment el az Úrhoz az első feleségem.
3: And I lived alone for some time.
4: És egy ideig egyedül éltem.
3: For a period of about 6 years.
4: Körülbelül 6 évig.
3: I lived alone.
4: Egyedül éltem.
3: I ate alone.
4: Egyedül ettem.
3: I showered alone.
4: Egyedül zuhanyoztam.
3: Everything alone.
4: Mindent egyedül csináltam.
3: Alone. And then I read a scripture.
4: Aztán olvastam egy Biblia verset.
3: Which said it is not good for a man to be alone.
4: Hogy nem jó az embernek egyedül lenni.
3: So God blessed me with Joyce.
4: Tehát Isten megáldott engem Joyce-szal.
3: It's 1 year and 3 months ago.
4: 1 éve és 3 hónapja.
3: And my life changed.
4: És megváltozott az életem.
3: I became 20 years younger.
4: 20 évvel fiatalabb lettem.
3: So it's a joy for me to be with you.
4: Tehát nagy öröm nekem itt lenni veletek.
3: I cannot forget to reiterate and say, please, you are welcome to Kenya.
4: Nem tudom, nem megismételni, hogy nagy szeretettel várunk titeket Kenyában.
3: When you come to Kenya, you say jumbo.
4: Amikor jöttök Kenyában, mondjátok, azt kell mondani, hogy jumbo.
3: And they answer jumbo sana.
4: És jumbo sana az a válasz rá.
3: Jumbo is like saying hello.
4: A jumbo az olyan, mint a hello.
3: And saying hello very much.
4: És a válasz meg az, hogy and nagyon hello.
3: And then when you stay there, you will come to discover
4: és ha ott maradtok, majd eljöttök.
3: Hakuna matata.
4: Hogy Kenyában
3: Hakuna matata. No worries, no problem.
4: Ez azt jelenti, hogy nincs aggódás, nincs probléma.
3: So when Jesus is on the throne,
4: tehát hogyha Jézus van a trónon,
3: Hakuna matata.
4: Akkor Hakuna matata.
3: When your life has changed,
4: amikor az életetek megváltozott,
3: Hakuna matata.
4: Hakuna matata.
3: Because Jesus is on the throne.
4: Mert Jézus van a trónon.
3: Blessed be the name of the Lord.
4: Áldott legyen az Úr neve.
3: I'm so much looking forward to seeing you in Kenya.
4: Nagyon várom, hogy lássalak titeket Kenyában.
3: We can accommodate all of you.
4: Mindannyiótokat el tudunk helyezni.
3: We can all of you.
4: Mindegyiket.
3: Hakuna matata.
4: Hakuna matata.
3: Hakuna matata.
4: Hakuna matata. Mindenkit elhelyezünk.
3: And we have already blocked our dates for next year's conference.
4: Már a jövő évi konferenciát beírtuk a naptárunkba.
3: So by the grace of God, we will be in the conference next year.
4: Tehát Isten kegyelméből itt leszünk a jövő évi konferencián is, engedi.
3: Maybe with another team of Africans.
4: Talán egy másik afrikai csapattal együtt.
3: And we can sing African music.
4: És akkor majd afrikai dalokat éneklünk nektek.
3: And we can do African dancing.
4: És akkor afrikai táncot fogunk táncolni.
3: And God grants the desires of his people.
4: És Isten megadja az ő népének a vágyát.
3: We see the European dancing in Kenya next year June.
4: Lehet, hogy jövő júniusban meg az európaiakat látjuk majd Kenyában táncolni.
3: Every first week of June I have a pastor's
4: Minden június első hetében egy konferenciát tartok pásztoroknak és a feleségüknek.
3: And our pastors come from all over the country.
4: Az ország minden részéből jönnek a pásztorok.
3: And some outside the country.
4: És néhányan az országon kívülről is.
3: Because we have churches in Tanzania.
4: Mert Tanzániában is vannak gyülekezeteink.
3: We have churches in Zambia.
4: És Zambiában is.
3: Mozambique.
4: Is.
3: Rwanda.
4: Ruandában is.
3: And other places.
4: És más országokban is.
3: So we all come together.
4: És akkor mindannyian összejövünk.
3: In the month of April, mid-April.
4: Április közepén.
3: We have a ladies conference.
4: Van egy női konferencia.
3: I invited our governor.
4: Meghívtam a kormányzónkat.
3: To our governor too.
4: A kormányzónkat
3: to
4: is.
3: Conference.
4: Eljött a konferenciánkra.
3: And when he saw the ladies.
4: És amikor látta a hölgyeket.
3: He said, I have never spoken in front of so many women.
4: Azt mondta, hogy én még soha nem beszéltem ennyi nő előtt.
3: Because they fill the entire building.
4: Mert betöltötték az egész épületet az asszonyak.
3: And in the month of December,
4: és decemberben,
3: we have a youth conference.
4: Van egy ifjúsági konferenciánk.
3: So all the youth.
4: És akkor minden fiatal.
3: All the youth here.
4: Minden fiatal, aki itt van most.
3: Start saving.
4: Kezdjetek takarékoskodni.
3: Then you can come to the youth conference.
4: És akkor eljöhettek az ifjúsági konferenciánkra.
3: And you meet with our youth.
4: És a mi fiataljainkkal találkozhattok.
3: It's just tremendous.
4: Óriási.
3: Blessed
4: dolog.
3: Be the name of the Lord.
4: Áldott legyen az Úr neve.
3: Now.
4: Na most.
3: As we get into this session.
4: Ahogy elkezdjük ezt a tanítást.
3: I pray that the eyes of your understanding would be opened.
4: Hogy az értelmetek szemei megnyíljanak.
3: That you may see.
4: Hogy lássátok.
3: What God is saying.
4: Hogy mit mond Isten?
3: Because the moment you see what God is saying,
4: mert amint meglátjátok, mit mond Isten,
3: your life will never be the same again.
4: Az életetek nem lesz többé ugyanaz.
3: But you have got to take a step.
4: De ez egy lépést kell tennetek.
3: You've got to make a decision.
4: Egy döntést kell hoznotok.
3: And declare my life.
4: És ki kell mondanatok, hogy az életem soha többé nem lesz ugyanaz.
3: Do we have people who have made that decision?
4: Vannak olyan emberek itt, akik már
3: eldöntöttek?
4: Vannak itt olyan emberek, akik már eldöntöttek
3: ezt? Now declare with boldness.
4: Akkor most bátran mondjátok el az életem.
3: Never.
4: Soha.
3: Ever.
4: Soha többé.
3: Be the same.
4: Nem lesz ugyanaz.
3: Again. In Jesus' name.
4: Jézus nevében.
3: Amen.
4: Amen.
3: Picking up from last night.
4: A tegnap estére visszatérve, onnan folytatva.
3: And seeing Pastor Don.
4: Látva Don Pastor.
3: Dancing around here.
4: Aki itt táncolt elől.
3: And bringing in the word of the Lord.
4: És aki behozta az Úr üzenetét.
3: And looking at the spiritual realm.
4: És meg.
3: You would be convinced. You would know in your Noah, in your system.
4: És látva, hogy mi volt a szellemi szinten, ugyanakkor az ember biztosan tudja, hogy Isten itt volt a házban.
3: You would know in your system.
4: Az ember tudta minden sejtjében.
3: That God is speaking to his people.
4: Szólt az ő népéhez.
3: And we are his people.
4: És mi vagyunk az ő népe.
3: Many times when God
4: sokszor,
3: speaks,
4: amikor Isten szól,
3: we think he is speaking to so and so.
4: Azt gondoljuk, hogy ő XY-nak szól.
3: But now let us hear this.
4: De most halljuk meg ezt.
3: That he is speaking and has spoken to us.
4: Hogy ő hozzánk szólt, nekünk mondta.
3: So you can stand with confidence.
4: Tehát magabiztosan indulhatunk el. És azt mondhatjuk, hogy Isten szólt hozzám.
3: Because the voice of God.
4: Mert Isten hangja.
3: Makes all the difference. Saul of Tarsus.
4: minden különbséggel szembe tud találkozni, tud foglalkozni. Ugye a tarzuszi Pál Damaszkuszba tartott, hogy a gyülekezetet tönkretegy, elpusztítsa. És amint meghallotta az Úr hangját,
3: his mission was changed.
4: Megváltozott a küldetése.
3: His destiny was changed.
4: A rendeltetése is megváltozott.
3: The voice of the Lord makes all the difference.
4: Az Úr hangja mindent megváltoztat. Az jelenti
3: and
4: a változást.
3: I told you yesterday or the day before.
4: És tegnap vagy tegnap előtt mondtam nektek.
3: That when God speaks.
4: Hogy amikor Isten szól.
3: At times he has an American accent.
4: Akkor néha amerikai akcentussal szól.
3: At times he has a Kenyan accent.
4: Néha kenyai akcentussal.
3: At times he has a Hungarian accent.
4: Néha magyar akcentussal.
3: At times he speaks like a German.
4: Néha úgy beszél, mint egy német.
3: At times he speaks like an Austrian.
4: Néha úgy, mint egy osztrák.
3: At times he speaks like a Croatian.
4: Néha úgy, mint egy horvát.
3: At times he speaks like a Slovenian.
4: Néha úgy beszél, mint egy szlovén.
3: He has an accent.
4: Akcentusa van.
3: And you had the voice of God.
4: És ti Isten hangját hallottátok.
3: And while I was sitting here,
4: és miközben itt ültem,
3: the Lord brought me Isaiah.
4: Az Úr Ézsaiást hozta elém.
3: Isaiah 43.
4: Ézsaiás 43.
3: Verse number 19. 19.
4: Vers. Ez egy olyan vers, amit mindannyian tudunk, hogy sokan, hanem is mindannyian. Ez
3: azt mondja. Verse number 19 of Isaiah 43.
4: Tehát Ézsaiás 43:19.
3: He says, behold, mondja, I will do a new thing.
4: Íme újat cselekszem.
3: Now it shall bring forth.
4: Most készül.
3: Shall you not know it?
4: Avagy nem tudjátok még?
3: I will even make a way in the wilderness.
4: Igen, a pusztában utat szerzek.
3: And rivers in the desert.
4: És a kietlenben folyó vizeket, vagyis
3: that is what I heard the Lord say to me here.
4: Ezt hallottam itt ülve, hogy az Úr mondja nekem.
3: That from last night.
4: Hogy a tegnap estéből kiindulva.
3: From last night.
4: Tegnap estétől
3: the
4: kezdve.
3: The Lord is doing a new thing.
4: Az Úr új dolgot cselekszik.
3: And the Lord has chosen you.
4: És az Úr téged választott.
3: The Lord has chosen you.
4: Az Úr titeket választott.
3: To be a part arra, of what he is doing.
4: Hogy részesei legyetek annak, amit ő cselekszik.
3: Somebody say, I am valaki, chosen.
4: Valaki mondja, én kiválasztott vagyok.
3: Say it again, I
4: mondjátok
3: am
4: újra,
3: chosen.
4: Kiválasztott vagyok.
3: No, it is so important for you to know in your system.
4: Annyira fontos, hogy tudjátok a bensőtökben.
3: That you are sitting in here as a chosen individual.
4: Hogy kiválasztottként ültök itt.
3: You are chosen to be a participant.
4: Arra választottitek titeket Isten,
3: that God is doing.
4: Hogy vegyetek részt abban az új dologban, amit Isten cselekszik.
3: Last night I had the Lord put in my spirit.
4: Tegnap este hallottam, hogy az Úr ezt helyezi a szellememben.
3: I have given you a new song and a new dance.
4: Hogy adtam nektek egy új dalt és egy új táncot.
3: And Europe shall sing and dance again.
4: És Európa újra énekelni és táncolni fog.
3: Say it again.
4: Mondjátok újra. Európa
3: Europe shall sing
4: újra énekelni
3: és
4: táncolni
3: again.
4: Fog.
3: Because the Lord is doing a new thing.
4: Mert az Úr új dolgot cselekszik.
3: And when the Lord starts a new thing.
4: És amikor az Úr egy új dolgot kezd el.
3: There is no devil.
4: Akkor nincs olyan
3: there
4: ördög.
3: There is no demon.
4: Nincs olyan démon.
3: There is no power.
4: Nincs olyan erő.
3: There is no system.
4: Nincs olyan rendszer.
3: No government.
4: És nincs olyan kormány.
3: Him.
4: Amely őt meg tudná állítani.
3: There is no political system.
4: Nincs olyan politikai rendszer.
3: That can stop God.
4: Ami Istent meg tudja állítani.
3: There is no economic system.
4: Nincs olyan gazdasági rendszer.
3: That can stop God.
4: Ami Istent le tudná
3: when
4: állítani.
3: When he says, I am doing a new thing,
4: amikor ő azt mondja, hogy újat cselekszem,
3: you know that thing is going to happen.
4: Akkor tudhatjátok, hogy ez úgy
3: because
4: lesz.
3: Because God is His word.
4: Mert Isten az ő saját szava.
3: You cannot separate God from His
4: nem word. Nem lehet elválasztani Istent az ő szavától.
3: He is who He says He is.
4: Ő az, akinek mondja magát.
3: And He has told us constantly.
4: És állandóan azt mondja nekünk.
3: He has told us constantly. That we are the sheep of His pasture.
4: Hogy mi az ő legelőjének juhai vagyunk.
3: We are the lambs.
4: Mi vagyunk a bárányok.
3: And God specializes in using lambs.
4: És Isten szakterülete a bárányok használata.
3: God specializes in using those who think they cannot.
4: Isten specialitása azok használata, akik azt gondolják magukról, hogy ők nem tudják megtenni.
3: When you go to the scriptures,
4: amikor fogjátok a Bibliát,
3: Israel has been praying.
4: Látjátok, hogy Izrael imádkozott.
3: In Egypt,
4: Egyiptomban.
3: For deliverance.
4: Szabadulásért.
3: God decides.
4: Isten úgy döntött.
3: I will deliver you.
4: Hogy megszabadítja őket.
3: So what happens?
4: Tehát mi történt?
3: Moses is a refugee.
4: Mózes ugye menekült.
3: He has run away.
4: Elmenekült az országából.
3: He killed somebody.
4: Mert valakit megölt.
3: He is looking after sheep.
4: És ott éppen juhokat őrzött, ott ahova menekült, és Isten megjelent neki.
3: Moses,
4: és azt mondja Mózes,
3: first of all, remove your shoes.
4: Először is vedd le a cipődet.
3: This is a holy place.
4: Mert ez szent hely.
3: He removes the shoes.
4: Úgy levette a cipőjét.
3: Okay, Moses,
4: azt mondja Mózes,
3: I have heard.
4: Hallottam.
3: I have heard the cry of my people in Egypt.
4: Az én népem kiáltását Egyiptomban.
3: I have seen their tears.
4: És láttam a könnyeiket.
3: I know their sorrows.
4: Ismerem a bánatukat.
3: And I have decided.
4: És úgy döntöttem,
3: to deliver them.
4: Hogy megszabadítom
3: I'm
4: őket.
3: Going to deliver them.
4: Megszabadítom őket.
3: And you know what, Moses?
4: És tudod mit, Mózes?
3: I'm not going. You are the one who is going.
4: Nem én megyek oda, hanem te mész.
3: God says, I have decided.
4: Isten azt mondja, én eldöntöttem, hogy megszabadítom őket.
3: But you are the one going.
4: De ti te fogsz
3: oda menni. So here God say,
4: tehát itt mondja
3: I
4: Isten.
3: Hear God say,
4: tehát hallom, hogy Isten azt mondja.
3: I have decided.
4: Eldöntöttem.
3: To deliver Europe.
4: Hogy megszabadítom Európát.
3: And you are the one going.
4: És ti fogtok menni.
3: You are the one going.
4: Ti mentek.
3: You are the one going.
4: Ti vagytok azok, akik mennek.
3: Are you catching something?
4: Ragad rátok valami ebből? Elkaptok valamit ebből?
3: I pray that if the fire of the Holy Spirit
4: imádkozom,
3: will be ignited in your spirit,
4: hogy a Szent Szellem tüze lobbanjon fel a ti szellemetekben ezen a konferencián.
3: That you will live here burning inside.
4: Hogy úgy menjetek el innen, hogy ég a bensőtök.
3: I am chosen by God.
4: Hogy engem Isten választott.
3: I have been chosen by
4: Isten kiválasztott engem.
3: To bring change.
4: Hogy változást hozzak.
3: To bring change.
4: Hogy változást hozzak.
3: To bring a new song.
4: Hogy egy új éneket hozzak.
3: Into Europe.
4: Európába.
3: To bring a new dance.
4: Hogy egy új táncot hozzak.
3: Into Europe.
4: Európába.
3: I think two. Last year, the year before, I don't know whether you were there or.
4: Úgy emlékszem, hogy tavaly vagy tavaly előtt. Nem tudom.
3: Ireland in our conference prophesied, and he said.
4: A konferenciánkon prophesied David Ireland.
3: I see you having influence in Europe.
4: És azt mondja, hogy azt látom, hogy befolyásod van Európában.
3: Last June.
4: Ezt tavaly júniusban prophesied.
3: I see you having influence in Europe.
4: Azt mondja, azt látom, hogy befolyásod van Európában.
3: He said that.
4: Ezt mondta.
3: At that time,
4: akkoriban,
3: I just knew UK.
4: Én csak Nagy-Britanniát ismertem.
3: And I was not interested in going there.
4: És nem, oda nem akartam menni.
3: I was not interested.
4: Nem érdekelt
3: az. I had been there many times.
4: Mert ott már sokszor voltam.
3: So I was not really interested.
4: Úgyhogy nem igazán érdekelt ez.
3: Then I got the invitation from France.
4: Aztán France meghívott.
3: And here today
4: is
3: we
4: ma
3: have 17 minus Kenya and US.
4: A 17.
3: So we have 15 European nations.
4: Tehát 15 európai országból vagytok itt együtt.
3: I want you to know this is
4: szeretném, hogyha tudnátok,
3: gathering.
4: hogy ez nem egy kis összejövetel.
3: This is not a small conference.
4: Ez nem egy kis konferencia.
3: This is international.
4: Ez nemzetközi.
3: 15 different nations.
4: 15 különböző országból jöttetek.
3: And God comes down last night.
4: És Isten tegnap este leszállt ide.
3: And he says.
4: És azt mondja.
3: Europe shall sing again.
4: Európa újra énekelni fog.
3: Europe shall dance again.
4: Európa újra táncolni fog.
3: Europe shall dance again.
4: Európa újra táncolni fog.
3: Europe shall sing again.
4: Európa újra énekelni fog.
3: I don't know what you are hearing.
4: Én nem tudom, hogy ti mit hallottok.
3: But I am hearing the thunder of the voice of God.
4: De én Isten mennydörgő hangját hallom.
3: As you sing in your local assembly.
4: Hogy ahogy énekeltek a helyi gyülekezetetekben.
3: As you sing in your ministry.
4: Ahogy a szolgálatotokban énekeltek.
3: The song shall spread out.
4: Ez az ének ki fog terjedni.
3: To the whole of Europe.
4: Egész Európára.
3: And out of this conference.
4: És ebből a konferenciából.
3: It shall go in the books of history.
4: Be fog menni a történelmi könyvekbe.
3: It shall be written in the history books.
4: Bele lesz írva a történelmi könyvekbe.
3: That out of this conference.
4: Az, hogy erről a konferenciáról.
3: A revival was birthed. Into Europe.
4: Erről a konferenciáról kiindulva született meg egy ébredés Európában.
3: And lives have been changed.
4: És megváltoztak életek.
3: But for that to happen,
4: de ahhoz, hogy ez megtörténjen,
3: every one of us has a something to do.
4: Mindegyikünknek van egy feladata.
3: Every one of us has got to be involved.
4: Mindegyikünknek részt kell venni ebben.
3: Because Europe is in captivity.
4: Mert Európa fogságban van.
3: Europe is in captivity.
4: Európa fogságban van.
3: And that captivity has got to be broken.
4: És ennek a fogságnak meg kell törni.
3: And the people to break that captivity are here.
4: És itt ülnek azok az emberek, akik ezt a fogságot meg fogják törni.
3: The people to break the captivity
4: azok az emberek,
3: are here.
4: Akik Európa fogságát meg kell, hogy törjék, itt ülnek.
3: When you read your Bible in Jeremiah,
4: amikor olvasod Jeremiásnál a Bibliát,
3: 29,
4: Jeremiás 29,
3: from verse number,
4: Jeremiás 29,
3: you can read from verse number 4.
4: A negyedik verstől.
3: Az első.
4: Mit mond az első vers? Ezek a levél szavai.
3: He says, these are the words of the letter that Jeremiah the prophet sent.
4: Amelyet Jeremiás proféta küldött Jeruzsálemből a fogságban való vének maradékainak, és a papoknak, és a profétáknak, és az egész népnek, amelyet fogva vitt el Nabukodonozor Jeruzsálemből Babilonba.
3: Look at verse number 4.
4: Nézzétek a negyedik verset.
3: That says the Lord.
4: Ezt mondja a seregek ura,
3: the God of Israel,
4: Izrael Istene,
3: are carried away captives,
4: mind a foglyoknak, akiket Jeruzsálemből Babilonba vitettek.
3: Build you houses and dwell in them. Plant gardens.
4: Építsetek házakat és lakjatok azokban. Plantáljatok kerteket és egyetek azokat. Vegyetek magatoknak feleségeket. És szüljetek fiakat és leányokat. És a fiaitokat is házasítsátok meg. A leányaitokat adjátok férjhez és szüljenek fiakat és leányokat. És szaporodjatok meg ott és meg ne kevesedjetek. És igyekezzetek a városnak jólétén, amely fogságra küldöttelek titeket. És könyörögjetek élete az Úrnak. Mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.
3: You see, God is spoken to Jeremiah.
4: Tudjátok, Isten Jeremiásnak szólt itt, hogy mondja meg a fogságban levőknek.
3: Look at what he told them.
4: Nézzétek, hogy mit mondott nekik.
3: And build houses.
4: Menjetek, építsetek házakat.
3: Have some farms.
4: Legyenek farmjaitok.
3: Plant and eat the crop.
4: Ültessétek el a teremnivalót, és takarítsátok be, egyétek
3: Let
4: meg, házasítsátok össze a gyerekeiteket, hagyj legyenek gyerekeiknek. gyerekeik és azok is házasodjanak. És ne folyatkozzatok meg, hanem szaporodjatok.
3: That's what you are supposed to be doing, to be increasing.
4: Ezt kell tennünk, szaporodnunk kell.
3: But when you follow the story,
4: de hogyha követel a történetet,
3: you discover,
4: akkor felfedezed,
3: that captivity,
4: egyetek magatoknak feleségeket, és szüljetek fiakat és leányokat,
3: okay,
4: és a fiaitokat is házasítsátok meg, a leányaitokat adjátok férjhez, és szüljenek fiakat és leányokat, és szaporodjatok meg ott, és meg ne kevesedjetek, és igyekezzetek a városnak jólétén, amely fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek élete az Úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.
3: You see, God is spoken to Jeremiah.
4: Tudjátok, Isten Jeremiásnak szólt itt,
3: who are in captivity.
4: Hogy mondja meg a fogságban levőknek.
3: Look at what he told them.
4: Nézzétek,
3: tell
4: mit
3: them,
4: mondott
3: you go
4: nekik.
3: And have, build houses.
4: Menjetek, építsetek házakat.
3: Have some farms.
4: Legyenek farmjaitok.
3: Plant and eat the crop.
4: Ültessétek el a teremnivalót, és takarítsátok be, egyétek
3: let
4: meg,
3: them
4: házasítsátok össze a gyerekeiteket,
3: hogy
4: legyenek gyerekeiknek, gyerekeik, és azok is házasodjanak, és ne folyatkozzatok meg, hanem szaporodjatok.
3: That's what you are supposed to be doing, to be increasing.
4: Ezt kell tennünk, szaporodnunk kell.
3: But when you follow the story,
4: de hogyha követel a történetet,
3: you discover,
4: akkor felfedezed,
3: that captivity

0: people who are in captivity.
1: Hogy mondja meg a fogságban levőknek.
0: Look at what he told them.
1: Nézzétek,
0: tell
1: hogy
0: them
1: mit mondott
0: you go
1: nekik.
0: And have, build houses.
1: Menjetek, építsetek házakat.
0: Have some farms.
1: Legyenek farmjaitok.
0: Plant and eat the crop.
1: Ültessétek el a teremnivalót, és takarítsátok be, egyétek
0: let
1: meg,
0: them have babies.
1: Házasítsátok össze a gyerekeiteket,
0: hogy
1: legyenek gyerekeiknek.
0: Don't
1: gyerekeik is azok is házasodjanak, és ne folyatkozzatok meg, hanem szaporodjatok.
0: That's what you are supposed to be doing, to be increasing.
1: Ezt kell tennünk, szaporodnunk kell.
0: But when you follow the story,
1: de hogyha követel a történetet,
0: you discover,
1: akkor felfedezed,
0: that captivity captured them.
1: Hogy az a fogságba ejtette
0: őket. Because captivity will keep you from your dream.
1: Mert a fogság megfoszt az álmodtól.
0: Captivity will keep you from your vision.
1: A fogság távol tart a látásodtól.
0: Captivity will keep you from your destiny.
1: Megrabol téged a rendeltetésedtől.
0: Captivity will cause your eyes to be blinded.
1: Megvakítja a szemedet.
0: Captivity is a situation.
1: Az egy olyan helyzet,
0: which causes you not to move freely.
1: Ami miatt nem tudsz szabadon mozogni.
0: It takes your freedom and control.
1: Megfoszt téged a szabadságodtól,
0: és attól, hogy te irányíts. It is inability to do what you want to do when you want to do it.
1: Nem tudod megtenni azt, amit szeretnél akkor, amikor szeretnéd, ha fogságban vagy.
0: Captivity is submission to foreign authority.
1: A fogság az, amikor egy külföldi hatalomnak vagy alávetve. Vagy
0: that
1: idegen
0: is
1: hatalomnak.
0: Where Israel had gotten into.
1: God hogyan került ebbe a helyzetbe? Isten megmondta nekik, mit kell csinálni.
0: But instead of doing that,
1: de ahelyett, hogy ezt csinálták volna,
0: we discover what happened in their lives.
1: Felfedezhetjük, hogy mi történt az életükben.
0: In Psalm 137.
1: A 137. Zsoltárban.
0: 137.
1: 137. Zsoltár.
0: What happened?
1: Mi történt?
0: If you look at from verse number 1.
1: Hogyha megnézed az első verstől.
0: 137.
1: A 137. Zsoltárt.
0: It says,
1: azt mondja,
0: by the rivers of Babylon,
1: Babylon folyóvizeinél,
0: we sat down.
1: Leültünk.
0: Captivity will make you sit down.
1: A fogság miatt leülsz.
0: By the rivers of Babylon.
1: Babylon folyói vizeinél.
0: We sat down.
1: Leültünk.
0: There we wept.
1: És sírtunk.
0: We wept.
1: És sírtunk.
0: When we remembered Zion.
1: Mikor a Sionról megemlékeztünk.
0: We hung our harps upon the willow trees.
1: A fűzfákra függesztettük a hárfáinkat. Miért?
0: Because they that had carried us away captive,
1: mert akik fogságra vittek minket,
0: required of us a song.
1: Egy éneket követeltek tőlünk.
0: They asked us to sing one of the songs of Zion.
1: Azt kérték, hogy Sion énekei közül énekeljünk nekik.
0: Look at this situation.
1: Nézzétek meg ezt a helyzetet.
0: God has told them.
1: Isten azt mondta nekik,
0: build houses,
1: hogy építsetek házakat,
0: own farms,
1: legyenek farmjaitok,
0: live in those houses,
1: éljetek azokban a házakban,
0: because you are staying there for a long time.
1: Mert hosszú ideig lesztek ott.
0: Instead of building houses,
1: de ahelyett, hogy házakat építettek
0: what
1: volna,
0: did they do?
1: Mit csináltak?
0: By the rivers of Babylon,
1: Babylon folyóvizeinél,
0: they sat down.
1: Leültek.
0: How long has Europe been sitting?
1: Milyen régen ül már Európa?
0: How many years has Europe been sitting?
1: Hány éve ül már Európa?
0: How long have you been sitting?
1: És ti milyen régen ücsörögtök?
0: I came to say to
1: azért
0: you.
1: Jöttem, hogy elmondjam nektek.
0: From last night.
1: Tegnap estétől.
0: Sitting time is over.
1: Vége az ücsörgésnek.
0: From last night.
1: Tegnap estétől.

0: Heating time is over.
1: Végig az ücsörgésnek.
0: They say we sat down.
1: Ahogy elmondjuk, hogy mi leültünk.
0: In other words, we were uninvolved.
1: Más szóval nem vettünk részt az eseményekben.
0: When I was in primary school,
1: amikor általános iskolába jártam,
0: many years ago,
1: sok évvel ezelőtt,
0: my teacher told me,
1: azt mondta nekem a tanító,
0: that there were missionary statesmen who came, missionaries who came to Africa.
1: Hogy voltak ilyen misszionárius államférfiak, akik az 1800-as években Európából eljöttek Afrikába misszionáriusnak.
0: Dr. Kraft.
1: Dr. Kraft volt az egyiknek a neve.
0: One was called Redman.
1: Redmannek hívták a másikat.
0: And they came to East Africa.
1: És eljöttek Kelet-Afrikába.
0: And they came with the gospel of Jesus.
1: És Jézus Krisztus evangéliumát hozták el.
0: I was told there was a missionary by the name of David Livingstone.
1: Mondták nekem, hogy volt egy misszionárius, akit David Livingstone-nak hívtak.
0: Who came to Africa?
1: Aki eljött Afrikába.
0: With the gospel of Jesus.
1: Jézus Krisztus evangéliumával.
0: I am told there are many other missionaries.
1: És beszéltek nekem sok más missionáriusról.
0: Who came to Africa?
1: Akik eljöttek Afrikába.
0: And they brought the word of God.
1: És elhozták Isten beszédét oda.
0: What happened to Europe?
1: Mi történt Európával?
0: By the rivers of Europe.
1: Európa folyóvizeinél.
0: There we sat down.
1: Leültünk.
0: And we started weeping.
1: És elkezdtünk sírni.
0: I came to say to somebody here.
1: Azért jöttem, hogy valakinek azt mondjam itt.
0: Europe shall sing again.
1: Európa újra énekelni fog.
0: Europe shall sing again.
1: Európa újra énekelni fog.
0: Europe shall dance again.
1: Európa újra táncolni fog.
0: This is by the rivers of Babylon.
1: Azt mondja itt, hogy Babylon folyóvizeinél.
0: We sat down.
1: Leültünk.
0: Sitting down means I am not involved.
1: Tehát a leülés azt jelenti, hogy nem veszek részt az eseményekben.
0: Can I come a little bit closer?
1: Kicsit jöhetek közelebb?
0: How many people in your church are sitting down?
1: A gyülekezetetekben hány ember ücsörög?
0: Means I'm not involved.
1: Ami azt jelenti, hogy én nem veszek részt ebben.
0: I'm not concerned.
1: Én nem értek egyet ezzel.
0: How many are here and you are sitting down?
1: Hanyan vannak, akik leülnek?
0: You are good at watching things.
1: Nagyon jó nézője vagy az eseményeknek.
0: But never participate.
1: De soha nem veszel részt bennük.
0: Sitting down time is over.
1: Vége az ücsörgés idejének.
0: Sitting down time is over.
1: Vége az ücsörgés idejének.
0: It is time to be involved.
1: Itt az ideje, hogy részt vegyünk a
0: It
1: dolgokban.
0: It is time to be
1: Itt az ideje,
0: involved.
1: Hogy részt vegyünk a dolgokban.
0: Why?
1: Miért?
0: Because last year,
1: mert tavaly,
0: no, last night,
1: tegnap este,
0: last night,
1: mert tegnap
0: the
1: este,
0: pendulum swung,
1: kilendült az inga,
0: it swung to the other side,
1: a másik oldalra lendült.
0: Europe is no longer sitting down.
1: Európa már nem fog ücsörögni.
0: Europe is rising up.
1: Hanem Európa fel kell.
0: Europe is rising up.
1: Európa fel kell.
0: And Europe is saying,
1: és azt mondja,
0: Jehovah reigns.
1: Isten,
0: Jehovah reigns.
1: Jahve uralkodik.
0: Jehovah reigns.
1: Jahve uralkodik.
0: I come to you.
1: Azért jövök hozzátok.
0: I come to you.
1: Azért jövök hozzátok.
0: As a result of the seed.
1: Én a magnak vagyok egy maradéka.
0: Of the seed.
1: Én a magnak a terméke vagyok, úgy jövök hozzátok.
0: To Africa.
1: Annak a magnak a terméke vagyok, amit elküldtetek Afrikába.
0: The seed of the word.
1: Az újság beszédének a magja, amit elültettek Afrikában.
0: And I come to you as an African.
1: És úgy jövök hozzátok, mint afrikai.
0: To say to you,
1: hogy azt mondjam nektek,
0: that the seed,
1: hogy a mag,
0: which Dr. Kraft and Redman planted in Africa,
1: és a többiek elültettek Afrikában,
0: did not die.
1: Nem halt meg.
0: It did not die.
1: Nem halt meg
0: It
1: ez a mag.
0: Was not in vain.
1: Nem volt hiába való.
0: I come back to Europe to say it to you.
1: Én visszajövök Európába, hogy elmondjam nektek.
0: That seed,
1: hogy ez a mag,
0: which came from Europe,
1: ami Európából jött,
0: into Africa,
1: Afrikában,
0: is alive and well.
1: Közön jól van és
0: it
1: él.
0: Is alive and well.
1: Él és egészséges.
0: And now I come back to say to
1: és én most
0: you,
1: visszajövök, hogy elmondjam nektek.
0: You are my brother.
1: Hogy a testvéreim
0: you
1: vagytok.
0: Are my sister.
1: A testvérnőim
0: let
1: vagytok.
0: Us rise up.
1: Keljünk fel.
0: And join our hands.
1: És karoljunk egymásba.
0: Together.
1: És menjünk együtt.
0: And bring a new song.
1: És hozzuk el az új dalt.
0: Into Europe.
1: Európában.
0: A new song.
1: Az új éneket.
0: In Slovenia.
1: Szlovéniában.
0: A new song.
1: Az új dalt.
0: Somebody say yes.
1: Mondjátok igen.
0: Somebody say my life.
1: Mondjátok az életem.
0: Would never.
1: Soha.
0: Ever.
1: Soha többé.
0: Be the same again. In Jesus name.
1: Jézus nevében.
0: Ha? By the rivers of Babylon,
1: Babylon folyóvizeinél,
0: they sat down.
1: Ők leültek.
0: What did they do after sitting?
1: Mit csináltak?
0: There,
1: ülve,
0: they wept.
1: Sírtak.
0: Weeping is a sign of discouragement.
1: A sírás az a csüggedésnek a jele.
0: Weeping is a sign
1: a sírás
0: of discouragement.
1: A csüggedés jele.
0: But the Lord has seen your tears.
1: De az Úr látta a könnyeiteket.
0: The Lord has seen
1: az Úr látta a könnyeiteket.
0: You have wept for Europe.
1: Sírtatok Európáért.
0: You have wept for your sons and your daughters.
1: Sírtatok a lányaitokért és fiaitokért.
0: Now the African comes and says.
1: Most jön egy afrikai és elmondja nektek.
0: The God you sent to Africa.
1: Hogy Isten,
0: has come back to Europe,
1: akit elküldtetek Afrikába, visszajött Európába,
0: you,
1: hogy elmondja nektek, láttam a könnyeiteket,
0: your discouragement is over.
1: Vége a csüggedéseteknek,
0: the season of your discouragement
1: a csüggedésetek időszaka
0: over.
1: Véget ért.
0: You have been struggling in your country.
1: Küzdöttetek az országotokban.
0: With a few people in the church.
1: Néhányan voltak a gyülekezetben.
0: You have gotten discouraged.
1: Elcsüggettetek.
0: But you have not despaired.
1: De nem estetek kétségbe.
0: You have not despaired.
1: Nem estetek kétségbe.
0: God always has a remnant.
1: Istennek mindig van egy maradékja.
0: God always has a remnant.
1: Istennek mindig van egy maradékja.
0: And he has chosen you.
1: És titeket választott.
0: Is that part of the remnant?
1: Mint a maradék egy része.
0: Out of you.
1: Belőletek.
0: Life shall spring forth.
1: Élet fog fakadni.
0: Out of you.
1: Belőletek.
0: Vibrant congregations shall spring.
1: Eleven gyülekezetek fognak kinőni.
0: Out of you.
1: Belőletek.
0: Living testimonies shall spring up.
1: Élő bizonyságtételek jönnek elő.
0: Out of you.
1: Belőletek.
0: Life-changing power shall spring
1: forth. Élet megváltoztató erő
0: fog fakadni. You are the choice of God.
1: Mert Isten titeket választott.
0: From last night.
1: Tegnap estétől kezdve.
0: The pendulum swung to the other side.
1: Átlendült a másik irányba a barométer.
0: From last night.
1: Tegnap estétől.
0: The situation changed.
1: Megváltozott a helyzet.
0: From last night.
1: Tegnap estétől.
0: Your state has changed. Your state.
1: Megváltozott a helyzet.
0: Your status has changed.
1: Az állapototok megváltozott.
0: Do you want me to shake a little bit to know that I am prophesying?
1: Akarjátok, hogy kicsit megremegjek, és akkor tudjátok majd, hogy profétálok?
0: I don't have to shake.
1: Nem kell remegremehez.
0: I don't have to shake.
1: Nem kell remegnem.
0: I bring in the word as it is.
1: Én úgy hozom Isten üzenetét, ahogy van.
0: Look at what Israel did when they were discouraged.
1: Nézzétek, mit csinált Izrael, amikor elcsüggettek.
0: By the rivers of Babylon.
1: Babylon folyóvizeinél.
0: They sat down.
1: Leültek.
0: Number two, they wept.
1: Másodszor pedig sírtak.
0: Discouraged.
1: Elcsüggettek.
0: Number three.
1: Harmadszor.
0: They remembered Zion.
1: Megemlékeztek Sionról.
0: Remembering Zion means.
1: Sionról emlékezés azt jelenti, hogy a múltban éltek.
0: They refused to see the God of the now.
1: nem voltak hajlandóak a jelen Istenét
0: they
1: látni.
0: Knew the God of the past.
1: Ők a múlt Istenét ismerték.
0: They knew how good he was in
1: tudták,
0: the past.
1: Hogy milyen jó volt Isten a múltban.
0: But in the now,
1: de a jelenben
0: they couldn't see him.
1: Nem látták őt.
0: They were discouraged.
1: Elsüggettek.
0: They could move forward.
1: Nem tudtak előre menni.
0: That is where Europe has been.
1: Itt tartott Európa is.
0: Up to last night.
1: Tegnap estig.
0: But from last night.
1: De tegnap estétől.
0: It is a different story.
1: Ez egy más történet.
0: A different story.
1: Egy más történet.
0: You see, when somebody lives in the past.
1: Tudjátok, amikor valaki a múltban él.
0: You don't see anything good.
1: Akkor nem lát semmi jót.
0: You have no vision.
1: Nincs látásod.
0: Because you are living in the past.
1: Mert a múltban él.
0: The good old days.
1: A régi szép időkben.
0: Those days are over.
1: De azoknak a napoknak vége.
0: In for by.
1: Vége.
0: In for by.
1: Vége.
0: Those days are over.
1: Azoknak a napoknak vége.
0: Are you with me?
1: Velem vagytok?
0: Are you with me?
1: Tudtok követni? Egyetértetek?
0: They remembered Zion.
1: Megemlékeztek Sionról.
0: How they used to sing.
1: Hogyan énekeltek régebben? Arról, hogy emlékeznek, hogy hogyan énekeltek régebben?
0: How they used to dance.
1: Hogy hogyan táncoltak régebben?
0: How they used to hear God.
1: Hogy hogyan hallották Isten hangját?
0: But now.
1: De most.
0: We are in captivity.
1: Fogságban vagyunk.
0: They are drugs.
1: Kábítószerek vannak.
0: Komen. Togen. Drugs.
1: Kábítószerek.
0: They sat and complained.
1: Ott ültek és panaszkodtak.
0: Because they couldn't see ahead.
1: Mert nem láttak előre.
0: Because they were discouraged.
1: Mert elcsüggettek.
0: I want to see number four.
1: A negyedik pontot is látnunk kell.
0: They hanged their harps upon the willow trees.
1: A hárfáikat a fűzfákra függesztették.
0: In other words,
1: más szóval,
0: there was no praise.
1: Nem dicsőítették az Urat.
0: There was no more singing.
1: Nem volt már éneklés.
0: They got their guitars.
1: Fogták a gitárjukat, és oda a falhoz állították,
0: vagy
1: felakasztották a falra, fogták a dobokat, és a falra akasztották, és azt mondták, végünk van. Mert elcsüggettek.
0: I don't know. How many people sitting in here today?
1: Nem tudom, hogy itt ma hanyan ülnek. Úgyhogy nehéz a szívük.
0: Of discouragement.
1: A csüggedés miatt.
0: You try to sing a song, you can't finish one stanza.
1: Akarsz énekelni egy dalt és egy versszakot se tudsz befejezni.
0: Because of discouragement.
1: A csüggedés miatt.
0: You look at your community and you weep.
1: Megnézed a településedet és sírsz.
0: Because you don't see any hope in the community.
1: Mert nem látsz semmi reményt a közösség számára.
0: You look at your family and
1: megnézed a családodat és sírsz.
0: Because you don't see any hope.
1: Mert nem látsz semmi reményt.
0: You cannot sing a song.
1: Nem tudsz énekelni dalt.
0: You cannot lift up your hands to worship.
1: Nem tudod a kezed felemelni Isten imádására.
0: I don't know how many pastors here.
1: Nem tudom hány pásztor van itt.
0: Came to this conference with a discouragement.
1: Aki csüggedve jött el erre a konferenciára.
0: Because there is no praise in the congregation.
1: Mert nincsen dicsőítés a gyülekezetben.
0: Because the church is discouraged.
1: Mert a gyülekezet elcsüggett.
0: You have tried to get them to sing.
1: Megpróbálod elérni, hogy énekeljenek, hogy imádják Istent.
0: But their mourning, their dancing has been turned into mourning.
1: de nem tánc, a táncuk sírás, a gyászfordul.
0: Instead of the morning being turned into dancing.
1: Ahelyett, hogy a gyász fordult volna táncra.
0: It is dancing turned into mourning. But I come to you with a prophetic voice.
1: De én egy profétai hanggal jövök hozzá.
0: I come to you with a prophetic word.
1: Egy profétai üzenettel jövök
0: hozzá. But the season for change.
1: Hogy itt a változás ideje.
0: Has started last night.
1: Tegnap este elkezdődött a változás
0: the
1: ideje.
0: The season of change.
1: A változás ideje.
0: In Europe.
1: Európában.
0: Has started.
1: Elkezdődött.
0: Last night.
1: Tegnap este.
0: In this auditorium.
1: Ebben a teremben.
0: In this simple place.
1: Ezen a egyszerű helyen.
0: The eyes of God.
1: Isten szeme.
0: Are upon this congregation here.
1: Az egybegyűlt tömegre néz.
0: The eyes of God.
1: Isten szemei.
0: Are upon you as an individual.
1: Rajtad van egyénileg.
0: And he says.
1: És azt mondja.
0: You are my lambs.
1: Ti vagytok az én bárányaim. Az én juhaim.
0: I have confidence in you.
1: És bízom bennetek.
0: I have confidence
1: bízom
0: in you.
1: Bízom bennetek.
0: You can make it.
1: Sikerülni fog
0: because
1: nektek.
0: Because God.
1: Mert Isten
0: the foolish,
1: a bolondokat választotta
0: ki,
1: hogy megszégyenítse a bölcseket.
0: God
1: Isten
0: those who are not able,
1: a képteleneket választotta ki,
0: them able,
1: és képessé teszi őket.
0: God
1: Isten
0: those who are not qualified,
1: veszi azokat, akik nem voltak alkalmasak, és alkalmasak teszi őket. Én vagyok, én is közülük való vagyok.
0: Do I have somebody here? Lift up your hand and say, I am one of them.
1: Aki felemeli a kezét, és azt mondja, én is egy vagyok közülük. Én vagyok az egyik.
0: I am one of them.
1: Én vagyok az egyik.
0: God.
1: Isten.
0: Knows you.
1: Ismer téged. Név szerint.
0: God has seen your inability.
1: Isten látta a képtelenségedet.
0: God has seen
1: Isten látta,
0: your incapability.
1: Hogy nem vagy képes, alkalmas.
0: And is taking you up.
1: És felvesz téged.
0: And making you able.
1: És képessé tesz.
0: And is taking you up.
1: És felvesz.
0: Like he took Moses.
1: Ahogy Mózes-t fogta.
0: When he told Moses.
1: Amikor azt mondta Mózesnek.
0: Moses.
1: Mózes. Te fogsz oda menni.
0: Egypt.
1: Egyiptomba.
0: Moses said.
1: Mózes azt mondta.
0: No.
1: Nem.
0: No, no, not me.
1: Nem, én nem.
0: That's what Moses said.
1: Ezt mondta Mózes.
0: I can't go.
1: Nem mehetek.
0: I am not eloquent.
1: Nem vagyok ékes szóló.
0: I cannot speak well.
1: Nem tudok jól beszélni.
0: And I hear somebody saying here.
1: És itt valaki itt azt mondja. Van itt valaki, aki azt mondja, hogy nekem nincs pénzem. Nincs meg a képzettségem hozzá. Nincsenek eszközeim hozzá. Rosszul áll a gazdaságunk.
0: I can't make it.
1: Nekem nem fog sikerülni.
0: Can I shock you?
1: Megdöbbenthetlek.
0: God is not dependent on your economy.
1: Isten nem a ti gazdaságodoktól függ.
0: God is not dependent on your education.
1: Isten nem a te képzettségedtől függ.
0: God is not dependent on your family history.
1: A családod történetétől függ.
0: God is not dependent on what you have or you do not have.
1: Isten nem attól függ, hogy neked mit van vagy mit nincs.
0: God is interested.
1: Isten
0: in the sheep anointing.
1: A juhkenet
0: érdekli. In the lamb anointing.
1: És a bárány kenet érdekli.
0: That like a lamb.
1: Hogy mint bárány. Azt mondom.
0: I am totally dependent.
1: Teljesen tőled függök.
0: On the chief shepherd.
1: Teljesen a főpásztortól függök.
0: I am totally dependent.
1: Teljesen.
0: On the chief shepherd.
1: A főpásztortól függök.
0: What he says.
1: Azt mit.
0: I will do.
1: Amit ő mond, azt
0: where he sends me,
1: ahova küld,
0: I will go.
1: Oda megyek.
0: What he tells me to do,
1: amit parancsol nekem,
0: I will do.
1: Azt megteszem.
0: I will not be intimidated.
1: Nem leszek megfélemlítve.
0: By the goats.
1: Nem fognak az Istenek megfélemlíteni.
0: The goats will run faster.
1: mert a
0: the God will fight one another.
1: Azok egymás ellen fognak harcolni, és gyorsabban futnak.
0: By the gods.
1: De engem nem
0: jelenítenek meg
1: végtelen. Hanem,
0: I will take my time.
1: Hanem rászárom az időt.
0: I will go slowly.
1: Lassan fogok menni, nem sietek.
0: Where I am going.
1: Amíg el nem jutok oda, ahová tartok.
0: Why?
1: Miért?
0: I have heard the voice of my
1: mert
0: master.
1: Hallottam az én mesterem hangját.
0: Jesus said,
1: Jézus azt mondta,
0: my sheep,
1: az én juhaim,
0: hear my voice.
1: Hallják az én hangomat.
0: My sheep,
1: a juhaim,
0: hear my voice.
1: Hallják az én hangomat.
0: And when the sheep has heard the voice of the master,
1: és amikor a juhok hallották a mester hangját,
0: it doesn't matter.
1: Akkor nem számít.
0: How many goats are there?
1: Hogy hány kecske van ott?
0: Or how many foxes are
1: vagy
0: there?
1: Hány róka van ott?
0: The sheep is going where the master is.
1: Oda mennek a juhok, ahol
0: it
1: a mester van.
0: It is going where it heard the voice.
1: Ott oda mennek, ahol a hangját hallották.
0: I came to say to somebody here.
1: Azért jöttem, hogy valakinek elmondjam.
0: God has chosen you.
1: Isten téged választott.
0: God has chosen
1: Isten
0: you.
1: Isten téged választott.
0: To bring revival.
1: Hogy ébredést hoz.
0: In Europe.
1: Európában.
0: God has chosen
1: Isten téged hívott,
0: to be the channel of revival.
1: Te legyél az ébredés csatornája. Európában.
0: God sent me to you.
1: Isten azért küldött engem hozzátok.
0: So that your eyes can be opened.
1: Hogy megnyíljon a szemetek.
0: And once your eyes are opened.
1: És ha nyitva van a szemetek.
0: And you see God.
1: És látjátok Istent.
0: And you hear His voice.
1: És halljátok a hangját.
0: Then you can be able to say with boldness.
1: Akkor bátran képesek lehettek azt mondani.
0: Europe,
1: hogy Európa, Európa, Európa.
0: Hear the word of the Lord.
1: Hallj meg az Úr szavát.
0: Hear the word of the Lord.
1: Hallj meg az Úr szavát.
0: Can we?
2: Elhangzott már Kariuki, Isten újat cselekszik című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Nem véletlenül olvastuk fel közösen a apostolok cselekedeteiből a Pál apostolnak a hajótörés történetét, sztoriát, mert egy olyan viharba került az a hajó, ami itt nem csak arról volt szó, hogy majdnem mindegyik vízbe, tengerbe veszett, hanem arról is volt szó, hogy egy katonai csapat százados vezetésével voltak a foglyok ott a rájuk bízva, és hát tudjátok, hogyha a római hadseregben az volt, hogyha egy foglyokat őrző személy elereszti a foglyot, akkor az életével kell fizetni. Úgyhogy ezt úgy előzték meg, hogyha el akar szökni, vagy kilátásban volt, hogy elszökjön, akkor inkább megölték. Inkább ő hajó meg, mint az őr, a katona. És hát ezért is egy kihívás volt, egy komoly helyzet volt, és azt olvastuk, hogy 2 hete már nem jött föl a nap. Tehát olyan vihar volt, hogy 14 napja nem látták a napot. 14 napja olyan sötét volt, olyan vihar volt, hogy teljesen gyakorlatilag a hajó fölött az irányítást már régen elveszítették, mindenüket kidobálták, amit csak tudtak. Kihagytunk egy részt egyébként, hogy a hajósok meg is akartak már szökni. De Pál apostol azt mondta a századosnak, ha elengeded őket, akkor ti is elvesztek, és mindannyian. És akkor inkább elvágták a csónak köteleit, a mentőcsónak köteleit, az csónak elveszett, hogy ne tudjanak elmenni a hajósok se. És ebbe a helyzetbe Isten küldött egy angyalt, és elment Pálnak, üzenetet szólt, és az üzenet az volt, hogy megfogtok mindannyian menekülni, miattad a többiek is mind megmenekülnek, mert az az én tervem, akaratom, az az én célom, hogy a császár elé menj, és neki is bizonyságot tegyél. És ezért Pál apostol pontosan tudta, hogy bármi is lesz, bármi is történjen, az úgy lesz a végén, ahogy Isten mondta. Lehet, hogy addig még sok minden összezavarodik, sok minden összekeveredik, de biztos volt benne, amit Isten kimondott, az úgy is lesz. És én bennem az van, hogy amikor ott vannak a viharok, és amikor ott vannak a nehézségek, a megrázások, és ez lehet gonosz beszéd, lehet ez gyűlölködés, lehet ez kitaszítás, kirekesztés, vádlás, károsztatás, félelem, lehet olyan migrénes fejgörcsök, ami embereknek a gonosz indulatai, beszédei generálnak, vagy gonosz szellemeknek a támadása miatt, vagy más betegség, fájdalom. Teljesen mindegy, a lényeg, hogy ilyenkor mit reagálok én. A legrosszabb, hogyha lefekszem és alszom. Nem az a legjobb, hanem a Máté 7-ben, a 24-es versben ott Jézus beszél egy királyságbeli példázatot. Elmond és azt mondja, aki hallja az én beszédemet, megcselekszi azt, hasonló a bölcsemberhez, aki a kősziklára építette a házát. Azt szeretném mondani, hogy építsd az életedet a kősziklára. És ezt tudom, hogy olyan szlogenként már sokszor hallottuk, egy ilyen jó bibliai mondatként már biztos, hogy sokszor bejött, és talán a megtérésünk is lehet, hogy pont ezzel kapcsolatos volt, hogy így döntöttünk Jézus Krisztus mellett, de szeretném azt mondani, hogy ha elmúlt már 5-10-20-30 éve, hogy Jézus Krisztus befogadtad az életedbe, akkor is építsd az életedet most is a kősziklára. Építsd az életedet a kősziklára, mert a kőszikla stabil. A kősziklát a viharok nem mozdítják meg. A kősziklát a megrázások nem fogják kimozdítani a helyükből. A stabilitás az nem érzelem kérdése egy háborúkban, hanem döntés az engedelmességre. És ez jó megjegyezni ezt a rövid mondatot, tehát a stabilitás, a háborúságok, a viharok, a megrázások között az nem az érzelmeimnek a következménye, vagy nem az érzelmeim mutatják ezt meg, hanem az döntöttem, hogy engedelmeskedek Istennek. És Pál apostol döntött abba a viharos helyzetbe, hogy bármi lesz, bár nem volt olyan magától értetődő, hogy a katonák engedelmeskednek, és életbe hagyják a foglyokat. De tudta, hogy neki Isten mondta. Lehetett volna azt mondani, hogy hát ez vakmerőség, de nem vakmerőség volt, hanem hitből való engedelmesség. És a kettő között óriási különbség van. A Máté 7-ben is, ahol ott van a kősziklára építő ember, és a homokra építő ember, az azt jelenti, hogy nem tudjuk kikerülni egyikünk se az életünkben a viharokat. Kinek így jön, kinek úgy, kinek ilyen, kinek olyan. Mindegyikünk életébe jönni fog a vihar. Mindenkit elér. A sziklára épített házat ugyanúgy eléri, mint a homokra épített házat. De hogyha Istennek a kijelentett beszédére építesz, azt a vihar bár megrázhat, de nem tudja összedönteni. Amit a Vera is elmondott, abban a nehéz helyzetben, tehát amikor szól az Istennek a beszéde ott belül, vagy amit a Berni elmondott, hogy szólt Istennek a beszéde hozzá. Tehát, hogy legyen meg egy nyitottság, és kérd Istent, hogy Uram, szólj a Szent Szellem által. És ha már hallottam is sokszor egy-egy biblia verset mondani, vagy mondatot, szólj és elevenítsd meg, hogy az élet legyen belül. Mert hogyha Istennek a beszédére építesz, kősziklára építesz, és azt a vihar nem tudja földönteni, nem tud téged onnan kimozdítani a helyedről. A hit az nem menekülés a viharból, hanem a hit azt jelenti, hogy álhatatosan megmaradsz a kősziklán. A hit azt jelenti, hogy azt csinálom, amit ő mondott, és az a kijelentett igazság, az az én kősziklám. Mert tudom, hogy a kőszikla az nem üres beszéd, hanem a szó lett, a kijelentett szó lett testé, Jézus Krisztus. Amikor befogadtam őt, az elkezdett, ahogy megértettem egy biblia verset, kettőt, hármat, négyet, beépítettem, az elkezdett hússá, vérré válni bennem. Ez jelenti. A kőszikla, amin állsz, az maga Jézus Krisztus. És ezt szeretném kérni, hogy legyen egy döntés, egy elhatározás, hogy Uram, én nem az érzéseimre akarok építeni, hanem a kősziklára akarok építeni. Én benned akarok megerősíteni magamat, és nem a körülményektől várom, hogy erőssé váljak. Amen. 1 Sámuel 30-ban emlékeztek, amikor Siklágba betörtek az amálekiták, amikor a filiszteusokkal elment csatába Dávid és az ő emberei, az ő serege, és a táborba, a városukba, a Siklágba, ott maradtak az asszonyok, ott maradtak a gyerekek, az idősek, és hát minden javaik ott voltak. Amálekiták betörtek, mindent elraboltak, és mindenkit rabszolgává tettek. Mikor visszaért Dávid és a serege a városba, mindent földulva, és teljesen üresen találták. Elkeseredtek, és Dávid is nagyon, hát elkeseredett, és látta, hogy azok az emberek, akik olyan nehéz körülmények között ott voltak és harcoltak mellette, harcoltak érte, most ők is annyira elkeseredtek, hogy képesek lettek volna megkövezni őt. A keserűség miatt, a csüggedés miatt. És akkor Dávid az Úr elé borult, és azt olvassuk, hogy Dávid megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. És mit jelent az, hogy megerősíteni magadat az Úrban? Tehát amikor minden igó körülötted, amikor a legközelebbi fegyver barátságban levő testvéredre, barátodra se számíthatsz, azt mondja Isten, hogy nem a körülményeiden keresztül akarlak megerősíteni, hanem én akarlak megerősíteni. Én hozzám gyere, én elém borulj le, tőlem várjad. És amikor ez úgy leborulsz, akkor Isten beleszól, mert belül ott a hozzáállásomba akarja Isten, hogy legyen egy változás. Ott belül a szívembe legyen egy kattanás, hogy igen, Uram, a tartásomat, az identitásomat megerősítem, ami elhangzott ott a dicséret végefele, a bugi és megvallásokat tett, hogy ki vagyok én, mit végzett el bennem a Krisztus. Ez azt jelenti, hogy kire nézek. Ott vannak a viharok. Ismerjük a történetet, amikor a viharban Jézus a tengeren járva a tanítványok után ment. Már régóta kínlódtak, hogy átmenjenek a túlsó partra, nem bírtak a vihartól meg a szembeszéltől. Pedig hát mesterei voltak azért a halászásnak, a csónaknak, azt ismerték. A kormánylapátot is, meg a rendes evezőlapátot is, tehát nem kezdők voltak. Ismerték a tengert, ismerték a viharokat, nem először, másodszor kerültek már bele, de igen kétségbe esettek voltak, és akkor látták, hogy a tengeren pedig jön a viharba, a vízen járva Jézus. Teljesen kiakadtak, és akkor azt gondolták először, hogy kísértett. Péter oda is kiáltott meg a többiek, Uram, hogyha tényleg te vagy, akkor parancsolj, hogy én is oda menjek hozzád a vízen. És akkor azt mondta, gyere. És oda ment, és elkezdett tényleg a vízen járva Jézus vele menni, de aztán látta ott a környező a hullámokat, milyen zavaros a víz, meg micsoda erő van a természet ott a hullámokba, a tengerbe, és akkor erre nézett, és egy félelem jött bele, és elkezdett süllyedni. Persze Jézus tudjuk, hogy megfogta, felemelte, stb. De ez egy nagyon nagy tanulság, hogy a viharok közt kire nézek. A viharok közt mire nézek? Fáj. Igen, fáj. Megsértette. Igen, megsértette. És még lehetne sorolni. Dávid mindent elveszített, de egy dolgot nem. Az Úrral való kapcsolatát nem veszítette el. Azt nem engedte, hogy ott belül a szívébe ott megszakadjon valami. Először nem nézett az Úrra, és emiatt bejött az önsajnálat, bejött a keserűség, bejött a csüggedés, és hát már a többiekből is, hát majdnem ott volt az elveszés is. És tudod, itt kezdődik minden győzelem, hogy megerősíted magadat az Úrba. Mondd velem együtt, Uram, segíts meg engem. Én most hozok egy döntést, és segíts meg, hogy ehhez a döntéshez következetes legyek minden helyzetbe, hogy amikor jönnek a viharok, én rád nézve megerősítsem magam, te benned, újra és újra, újra és újra tudatosan. Mózes második könyvébe, a 33. fejezetbe, amikor emlékeztek, Mózes akarta látni Istennek a dicsőségét, akart közelebb kerülni. Akkor mit mondott az Úr? Azt mondta, hogy itt van a hely nálam, állj a kősziklára. Isten azt mondja, hogy van hely nálam, állj a kősziklára. Viharban vagy. Úgy érzed, hogy nem bírod, úgy érzed, hogy úgy a végére értem az erőmnek. Akkor is ne engedd el, ne engedd el, az ördög azt szeretné, hogy most aludj el, majd meghallgatod később. Ne engedd ezt el, ne engedd ezt meg, hanem most küzdj, most kell megharcolnod. Nem holnap, nem 3 óra múlva, hanem most küzdj, most harcolj, és most állj a kősziklára, és mondd ki velem együtt, Uram, én most a kősziklára állok. Te rád állok. Amen. Timóteushoz írt 2. levélbe azt írja Pál apostol, hogy nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szellemét adta Isten nekünk. Ez a második dolog, az első az, hogy állj a kősziklára, és állj meg stabilan, az az Isten beszéde, az legyen erős benned. A második pedig a hit. A hit. Mert döntened kell minden egyes helyzetbe, félelem vagy hit. Hit vagy félelem. Ne félj, csak higgy. Ne félj, hanem higgy. Döntened kell, ez választási lehetőség. Nem úgy vagy, hát nem félek annyira, és kicsit hiszek jobban. Hanem döntenem kell. Nem félek, hanem hiszek. Vagy pedig tovább rettegek. Uram, szeretnék hinni, szeretnék hinni, szeretnék hinni. Ne szeressél hinni, hanem higgy. Nem azt mondta Jézus, akarjál hinni, hanem azt mondta, hogy higgy. Ha engedelmesség van benned, már pedig Isten adta az engedelmességnek a szellemét, ha nem, akkor kérjél még, ahogy a Zsoltáros mondja, támogass meg engem, Uram, az engedelmesség szellemével. És én odaszánom magam, Uram, és kimondom, hogy hiszek te benned. Hiszek, ezért nem félek. Mondd ki velem, hiszek, ezért nem félek. Ez a világ tele van félelemmel. Tele van félelemmel az ismerőseinknek, a munkatársaknak, a rokonoknak, a szomszédoknak az élete egy csomó dologgal. De az a helyzet, ha körbenézel, sok keresztény élete is tele van félelemmel és szorongással és stresszel. De azt mondja Istennek a beszéde, hogy benned nem a félelemnek a szelleme lakik, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szelleme. A józanság, tudod, mit jelent? Az, hogy nem engedem, hogy az ördög gondolatokkal és érzésekkel fölcserélje bennem a hitet a félelemre. Ezért mondd ki velem, Uram, én elhiszem, amely megvan írva, ragd vissza a 2 Timóteus 1:7-et, hogy nem a félelemnek a szellemét adta nekem az Isten. Mondd ki velem együtt, nem a félelemnek szellemét adta nekem az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szellemét adta. A Szent Szellem az, aki téged erővel eltölt. A Szent Szellem az, aki a szeretetét beléd tölti. A Szent Szellem az, aki egyszerűen józanságban tart, és nem engedi, hogy az ördög összetévesztesse velem a félelmet a hittel. Mert döntöttél, hogy Uram, én döntök, hogy hinni fogok, és nem félni. Amen. Minden nap ezt a döntést meg kell hoznod. Nagyon sokszor egy-egy nap, talán több szituációban is, több helyzetben is döntened kell. Félni fogsz, vagy hinni? Kérdezd meg a testvérettől. Félni fogsz, vagy hinni fogsz? Te meg válaszold neki. Én a hitet választom. Tudod, a félelem a természetes látás szerint jár. A hit az pedig a láthatatlanokra néz. Az Istenbe néz. A 2 Korintus 5:7-ben azt olvassuk, hogy hitben járunk, nem látásban. Ugye tetszik az az új fordítás, hogy annak alapján élünk, amit hiszünk, és nem a szerint élünk, amit látunk. Ezt mondjuk, olvassuk el együtt. Annak alapján élünk, amit hiszünk, és nem a szerint, amit látunk. Ezt még egyszer. Annak alapján élünk, amit hiszünk, és nem a szerint, amit látunk. Még egyszer olvassuk el. Annak alapján élünk, amit hiszünk, és nem a szerint, amit látunk. A félelem amiatt jön be, mert a természetes látást használja, mint kaput az ellenség, hogy a körülményeket látva elrettentsen. Mint ott a halász tanítványokat, ott a tenger közepén, a csónakba, látva a vihart, vagy Péter vizen járva, látta a nagy hullámokat, pedig hát előtte is ott voltak azok a nagy hullámok, és mégis járt a vizen. Becsukta volna a szemét? Nem. Ugyanúgy látta fizikai szemével, de mégse arra nézett, hanem nézte a mestert. A vihar ettől nem tűnt el, Nem fog eltűnni a vihar ettől, a hittől, de látni fogod a viharok között a mestert, mert a kősziklán állsz. És mikor látni fogod a mestert, nem fogsz elsüllyedni. Amikor látod a mestert a viharok között, akkor meg fogsz tudni állni. Amen. A stabilitásod vajon honnan fakad? Miből ered? Nem abból, amit látsz, hanem abból, amit hiszel. Mondd ki, az én stabilitásom abból fakad, amit hiszek. Amen. És tudod, amikor ezt kimondod, hogy amit hiszel, az nem valamiben hiszel, hanem valakiben. A stabilitásod valakiben van, akire ráálltál. Efezus 6.16-ban azt olvassuk, vegyétek föl a hit pajzsát, amivel megoldhatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. A félelem megpróbálja a szívedet elérni. A félelem megpróbálja, a félelem tüzes nyilaival megpróbálja az ördög, inkább így pontosítom, a gondolataidat, az érzéseidet, a szívedet elérni. Bombázza! Miért? Hogy a szorongás, az aggódás, a félelem bejöjjön, de ha beengeded, a hit eltűnik, elpárolog. Nem tudod a hitnek a bizonyosságát megőrizni. És bár rajta álltál a kősziklára, kősziklán, mert ráálltál, engedelmeskedtél, de mihelyest elkezdesz a láthatókra nézni, Péter is a kősziklálát, és állt, és stabilan a vízen járt. De amikor elkezdett a viharra nézni, a környezetre, elkezdett süllyedni. Ne engedd, hogy a hit pajzsodon keresztül jöjjenek az ördögi, sátáni kételkedés, megfélemlítés, aggódásnak, aggodalmaskodásnak a nyilai, tüzes nyilai. Az ördög megpróbál uralmat venni a szíved fölött. Az ördög megpróbál uralmat venni a gondolataink és az érzéseink fölött. De a hit pajzsa védelmet ad. Én meg szoktam vallani, megmondom őszintén, nagyon sokszor, tehát a hitnek a szelleme van bennem. Sőt, azt írja Pál apostol a hitnek, amint a Zsoltárostól idéz, a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennem, mint ami megvolt Ábrahámban. Ami Jézusba. Ezért hittem és szóltam. Hiszek, ezért én is szólok. Tehát mivel hiszek, ezért kimondom. A hitemet mondom ki. Így van. És amikor ezt kimondod, akkor kimondom a dolgokat. Megoltam azokat a tüzes nyilat. Azokat a tüzes nyilakat. A hit nem azt mondja, hogy nincs is itt vihar. És akkor egy hullám levisz. Nem. Nem is estem a tengerbe. A hit nem azt mondja, hanem a hit bízom a vihar közepén is Istenbe. Ráállok a kősziklára, és becsap a hullám, a tengernek a viharos szele próbál lesodorni a kőszikláról, de kimondom az én hitemet. Kimondom az Istenbe vetett bizalmamat, és szólok a viharnak, hogy csendesedj el. Szólok a viharnak, hogy némulj el. Szólok a fejgörsnek, hogy tűnj el és szűnj el. Szólok annak a hasgörsnek, hogy hagyj el. Amen. És van olyan, hogy nem hagy el? Van. És akkor most nincsen kőszikla, nincsen hit, nincsen ez, nincsen az, de van. Hát próbálkozik a rördök. Dánielnél is azt olvassuk, hogy 3 hét bekerült, mire az imájára megjött a választ. Nem azt mondom, hogy most 3 hétig fog görcsölni. De továbbra is bízom, és nem félek. Továbbra is a hitemet és a bizalmamat az Úrba vetem. És megvallom, én a kősziklán állok. Megvallom, hogy nem a félelem szellemét kaptam, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szellemét kaptam. Megvallom azt, hogy akármilyen szél, vihar, eső, rengés, földrengés, rázás jön, én a kősziklád árok, és megmaradok. Mert az Úrba bízok, ezért nem félek. Bízd Istenre azokat a dolgokat, amire nincsen ráhatásod. Leginkább azokkal tudunk aggódni, amit nem tudunk irányítani. Hát akkor pedig legjobb, hogyha azt az Úrra bízod. Mert ha nem tudunk ráhatni, nem tudjuk irányítani ezt, vagy azt, vagy azt, nem tudjuk befolyásolni, akkor meg végképp a legrosszabb választás, hogy elkezdek aggódni, meg stresszelni. Most képzeld el, hogy ugyanaz a helyzet, nem tudsz ráhatni, de úgy döntesz, hogy bízol az Úrba. Semmi nem változott, de belül nem mész tönkre. És az ördög nem tud bolondot csinálni belőlünk. És nem lesz stresszed, nem lesz gyomorgörcsöd, nem lesz fejgörcsöd, semmi. Hanem, sőt, megvan arra akkor a lehetőséged, megvan arra az opció, hogy akkor szólsz, hogy némulj el, csendesedj el, elnémul és elcsendesedik. Bízd az Úrra. Amikor eléred a természetes képességeid, lehetőségeinek a végét, tehát elérjük, hogy már nincsen tovább is, van tehetetlennek érzem magamat, akkor függővé válunk. De nem ettől vagy attól, hanem Istentől. Isten függővé. Isten függővé. Én függő életet akarok élni. Istentől akarok függeni. Ki mered ezt mondani, hogy Uram, én tőled akarok függeni. Ez azt is jelenti, én a te beszédettől akarok függeni. Mondd ki, Uram, én a beszédettől akarok függeni. Ez egy olyan választás, aminél nem tudsz jobbat. Néha nem kényelmes. És kényelmetlen. Izajás 12-ben olvassuk ott a második versnél. Íme az Isten az én szabadítóm. Benne bízok és nem félek. Mert erősségem és énekem az Úr. Az Úr is ő lett nekem szabadítóm. Amikor a félelem megpróbál kimozdítani a kőszikláról, akkor mondd ki, én a hitet választom, és nem a félelmet, és az Úrba bízom, ezért nem félek. Az Úrba bízom, ezért nem engedem be a félelmet. És ez a döntés hozd meg, ha kell, nap mint nap, újra és újra. És Isten meglátott, hogy minden nap kivétel nélkül győzelemre vezet. Mondd ki Dáviddal együtt, amit a Zsoltárba olvashatunk a 62. Zsoltárnál, csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, ezért nem rendülök meg. Mondjuk ki együtt, csak te vagy az én kősziklám és szabadulásom, te vagy az én oltalmam, ezért nem rendülök meg. Mondjuk ki még egyszer, csak te vagy az én kősziklám és szabadulásom, te vagy az én oltalmam, ezért nem rendülök meg. Ámen. Nagyon sokszor fontos az, hogy fölismerd a félelemnek a hangját. Sokszor nem tudunk ellenállni a megfélemlítő beszédeknek, ha nem tudom fölismerni és megkülönböztetni, hogy ez rohadt vagy nem rohadt. Van úgy, hogy leejted az almát, vagy az őszi barackot, és beteszed a többi közé. De ahol megütődött, ütődött lett, az könnyen romlik. Ha leesett az alma, akkor azt nem teszem be a többi közé, hanem azt tettem meg először. Mert ütődött lett. Teljesen jó, de most ott hagyom egy napig, akkor elkezd romlani. Az ütődött, az romlik. Ne legyünk ütődöttek. Amen. Az ördög szeretne ütődött keresztényeket látni. Ezért ütver. De tudja, hogy se nem apát, se nem... Tehát ütver az ördög. Azért jön, hogy öljön, lopjon, pusztítson, és üssön, verjen. Ezért jött az ördög. Ezt csinálja. Ez a mestersége. De hogyha hagyod, hogy ez benned nyomot hagyjon, akkor az könnyen rohadást tud kiváltani. Romlást és pusztulást. De távol legyen. Nem engedjük meg ezt az ördögnek. Ha képes vagyok beazonosítani a félelemnek a forrását, a félelemnek a hangját, a megfélemlítésnek a beszédeit, hát egyedül vagy, ez úgyse fog sikerülni neked. Most azt hiszed, hogy most falnak van füle, most kinek imádkozol? Nincs itt senki. Elhagyott az Úr. Hát kérted, hogy ez meglegyen, az meglegyen. Meg lett, nem lett meg. Nem hallgatott meg. A bűnösök lett, nem hallgatja meg Isten. És mondja magáét. Nincs meg benned ez az ajándék. Nincs is elhívásod. Mit keresel te itt? Mi a te helyed itt? Mondja ezeket az ördög. És próbálja a félelmet, a szorongást, a elvetettséget, a mellőzöttséget, a kitaszítottságot, kirekesztettséget, kiközösítettség, alkalmatlanság, méltatlanság érzését úgy elhinteni. Nem szeret senki. Pásztor is elment mellettem, úgy, hogy nem is köszöntött. Rám se nézett. Hát igen. A félelem, hogyha be tudod azonosítani, akkor azt a gondolatot, azt a mondatot hit beszédével tudod helyettesíteni. Ezért nagyon fontos. A kettő királyok 18-ban van egy történet, emlékeztek, amikor Szalmanasszár, az asszír király elküldte rabsakét, a hadvezért, és ugye elfoglalták az északi királyságot, fogságba ejtették, rabszolgasorba, stb. És megszűnt Izrael. De a déli királyságot is több várost megsemmisítette, Ezekiás sarcot fizetett, minden aranyat, minden ezüstöt adott neki, csak hogy vonuljon el. De nem vonult el, hanem még nagyobb sereget küldött, és rabsaké nem szíriai nyelven, hanem zsidóul kezdett a várfal alul kiabálni, kiáltani a királynak. Azért, hogy az embereket megfélemlítse. Mondjátok meg Ezekiásnak, ezt mondja a király, Asszíria nagykirálya, micsoda bizodalom az, amiben te bizakodtál. Hát nézd csak meg, ezt a várost, azt a népet, amazt a nemzetet, akik Istenükhöz fordultak, ugyanúgy leigázta, elsöpörte, rabszolgasorba, ti is ezek lesztek, kisebbek vagytok azoknál, eltörlünk titeket, stb. És akkor kérte az íródeák, a királynak az egyik főembere, a hadvezért, hogy ne zsidóul mondja, hanem mondja szíriaiul azon a nyelven, mert értik. És akkor azt mondta a hadvezér, nem, hadd hallják az emberek, és félemledjenek meg. A király pedig, tudod, mit mondott? Megparancsolta a városban, a várfalon levőknek, senki nem válaszolhat. Aki válaszol, halálfia. Miért? Azért, mert amikor az ördög megfélemlít, akkor ne arra reagálj, ne arra válaszolj, hanem az Istentől vedd el az megfélemlítő beszédet semlegesítő és megsemmisítő ígéretet. Az Úrba bízok, ezért nem félek. Az Úr az én kősziklám, ezért nem félek. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Amen. Ki kell mondanod azokat a dolgokat, azokat az isteni ígéreteket. Gondolj csak bele Góliátra. 40 napon át délelőtt is, délután is kiállt az Izrael seregeivel szembe, a filiszteusok serege, előjött a nagy vitéz, melák, 3,5 méteres óriás, és elkezdte gyalázni Istent, és elkezdte gyalázni Istennek a népét, seregét. Azt olvassuk, amikor Dávid odament, akkor már 40 napja ment ez a sztori. Én nem is értem, hogy bírták ezt a filiszteusok, már hogyha filiszteusok lettem volna, már rég lerohantam volna a zsidókat, de ők várták. Tudod, miért vártak? Még nagyobb félelem legyen bennük. Még nagyobb rettegés legyen, mert féljenek tőlünk. Hadd érezzék magukat olyanok, mint a szöcskék, a sácskák, mint a férgek előttünk. Mi sok utána kimegyünk, és lekaszaboljuk. Erre vártak. És akkor előállt egy kis srác, fiatal, alacsony termetű, tinédzser gyerek, és azt mondja, ki ez a nagy szájú, körülmetéletlen, aki Isten, meg Isten népét gyalázza. Ide azt a parittya követ, és levágom a fejét. Nem gondolta ő se azt, hogy a parittya kővel vágja le, de azt mondta, hogy a fejedet, levágom a fejedet, és az égi madaraknak adom. És az a helyzet, hogy így is lett. De nem a saját maga erejére. És elkezdte gyalázni Istent, és elkezdte gyalázni Istennek a népét, seregét. Azt olvassuk, amikor Dávid odament, akkor már 40 napja ment ez a sztori. Én nem is értem, hogy bírták ezt a filiszteusok, már hogyha filiszteusok lettem volna, már rég lerohantam volna a zsidókat, de ők várták. Tudod, miért vártak? Még nagyobb félelem legyen bennük. Még nagyobb rettegés legyen, mert féljenek tőlünk. Hadd érezzék magukat olyanok, mint a szöcskék, a sácskák, mint a férgek előttünk. Mi sok utána kimegyünk, és lekaszaboljuk. Erre vártak. És akkor előállt egy kis srác, fiatal, alacsony termetű, tinédzser gyerek, és azt mondja, ki ez a nagy szájú, körülmetéletlen, aki Isten, meg Isten népét gyalázza. Ide azt a parittya követ, és levágom a fejét. Nem gondolta ő se azt, hogy a parittya kővel vágja le, de azt mondta, hogy a fejedet, levágom a fejedet, és az égi madaraknak adom. És az a helyzet, hogy így is lett. De nem a saját maga erejé.

Megyünk, és lekaszaboljuk. Erre vártak. És akkor előállt egy kis srác, fiatal, alacsony termetű, tinédzser gyerek, és azt mondja, ki ez a nagy szájú, körülmetéletlen, aki Isten, meg Isten népét gyalázza. Ide azt a parittya követ, és levágom a fejét. Nem gondolta ő se azt, hogy a parittya kővel vágja le, de azt mondta, hogy a fejedet, levágom a fejedet, és az égi madaraknak adom. És az a helyzet, hogy így is lett. De nem a saját maga erejére hivatkozva, hanem az Istennek a választott népe felé kimondott ígéreteire emlékezett meg Dávid. Uram, ez nem lehet így, ez nem lehet igaz, hiszen te vagy a te népednek az Istene, te vagy a seregek ura, te vagy a seregek Istene. Nem gyalázhat egy körülmetéletlen. És így is történt. Vagy Elizeus Dótánban. Emlékeztek, ott volt, és hát a szíriai király nagyon megharagudott Elizeusra, mert minden titkos katonai tanácskozását pontosan elmondta és tudtul adta Izrael királyának, és nem tudott betörni Izrael nemzetébe, országába. És azt mondta, akkor fogjátok el Elizeust. És akkor egy szír csapatot küldött, körbevették Dótán városát, és akkor kiment a szolga, és akkor látta a szírsereget, elkezdett kiabálni, siránkozni. Elizeus is látta, de nem lett ideges, és kérte Istent, hogy Uram, nyisd meg a szemeit, hadd lásson. És akkor megnyitotta Isten a szemeit, és tudjuk nagyon jó, elkezdte látni azt a hatalmas nagy angyali sereget, amik ott voltak a völgybe körül és a hegy oldalon. Körbevették, sokkal nagyobb sereg volt, mint a szír hadsereg. És ez volt a kulcs. Az ördög meg akarta félemlíteni. Fogságba akarta a félelmen keresztül ejteni. Ne engedd, hogy a félelem bejöjjön a szívedbe. Kérd Istent, Uram, ha nem látsz, hadd lássam a te ígéretedet. Hadd lássam a kősziklát ebbe a helyzetbe. Hadd lássam azt a megtartó kijelentést, logoszt, rémát, ami engem meg fog ebbe a helyzetbe tartani. Válaszd a hitet a félelem helyett. Mondom melletted levőnek, én mondom neked, válaszd a hitet a félelem helyett. Amikor a félelem növekszik, az Úr arra hív el, hogy hitáltal helyezzük a hangsúlyt arról, amit nem tudunk irányítani, helyezzük a hangsúlyt arra, aki megtart, aki ebbe a viharos helyzetbe biztos pont, a kősziklára, Jézus Krisztusra. És ő róla tudott, hogy mindenek fölött uralkodik, mindent kézben tart, nincsen semmi, ami fölött ne lenne uralma és hatalma. De ezekről jó megemlékezni és az agyadba bevésni. Ez nem azt jelenti, hogy a körülményeinkről nem veszünk tudomást, vagy megtagadjuk, hogy hát ez nincs is úgy, vagy a küzdelmeinket, hanem ez azt jelenti, hogy a hűséges Isten kezébe teszem azt az általam nem befolyásolható helyzetet. Nem tudok mit tenni ebbe a helyzetbe. Oda teszem Istenem a te kezedbe. És tudom, hogy mivel szeretlek téged, a téged szeretőknek minden a javára van. Nem tudom, hogy, de hiszem. Amen. A mámot és a holnapomat is. Oda teszem a jövőmet a te kezedbe. Fogalmam sincs egy csomó dologról, hogyan befolyásoljam, mert nem tudom. De tudom, hogy úgy munkálkodsz, úgy alakítod a körülményeket, a helyzetet, a kapcsolatokat, hogy még ez a helyzet is, ami vereségnek tűnik, az áldásomra lesz. Ami úgy tűnik, hogy a te gyalázásodra látszik, hogy van, a te dicsőségedre lesz. És a dicsőségedet fogja szolgálni.

0: Kuri Ten Boomnak a könyvét, bizonyságát nem tudom, hogy hányan ismeritek, hányan olvastátok a második világháborúba. Végül ő megmaradt. És a végén utána ugye szolgált nagyon sokak fele, és egyik evangelizálós szolgálaton emlékezte, azzal az egyik őrrel találkozott, aki kijött a prédikációjára megtérni, aki a saját családtagjait ölte meg. Tessé? Igen, a koncentrációs tábor, igen. Ő azt írta, hogy soha ne félj egy ismeretlen jövőt egy ismert Istenre rábízni. Ez egy nagyon rövid, de mély mondat. Ő azt írta abba a könyvébe, soha ne félj egy ismeretlen jövőt egy ismert Istenre rábízni. Nem tudod a holnapodat, még a ma estédet se. Nem tudjuk az életünket a kezükbe tartani. Nincsen garancia rá, hogy a holnap fölnyitjuk a szemünket és lélegzünk. Nincs rá garancia. Mert nem a mi kezünkben van. Ezért legjobb, hogyha nem a bukszádra bízod magad. Nem emberre bízod magad. Nem a képességedre, tehetségedre, hanem arra a személyre, akit ismersz. Nem ismerem még teljességében, de annyira ismerem, hogy tudom, hogy a holnapom biztos kezekben van. Amen. Soha ne félj az ismeretlen jövőt, az általad már ismert Istenre rábízni. Amen. És mondd ki ezért, valljuk meg újra, ami Mózes 5. könyvében ott van, 32. fejezet 4-es verse, kőszikla, cselekedete tökéletes, minden útja igazság, hűséges Isten, és nem család, igaz és egyeneső. Uram, te vagy a kőszikla, cselekedete tökéletes, minden utad igazság, hűséges Isten vagy, és nem család. Igaz vagy, és egyenes. Amen. Tudod, generációkon át Istennek a bizonyságai, azok visszhangzanak, és a félelem az kiszorul az életedből. Amikor a hit gyökeret ereszt, amikor a hit megerősödik benned, a félelem kiszorul. És tudod, a hitet Isten az ő szeretetével hozza létre. Mi sokszor csak azt a verset jegyezzük meg, hogy a szeretet kiszorítja, kiűzi a félelmet. De ne felejtsük el, hogy a félelemre a hit a megoldás. A szeretet kiszorítja, a szeretetet azért adja Isten, hogy elmozdítson, kimozdítson az arról a holtpontról, kiszorítja a félelmet, de az ő szeretete beindítja a hitet, az ő beszédébe vetett hitet, és utána a hit pedig megőriz, hogy az a félelem ne is jöjjön vissza fél óra múlva, vagy fél perc múlva, vagy holnap, vagy egy hónap múlva. Amen. A hit az egy kulcs dolog a félelemmel szembe. A vihar közepette a hit egy kulcs dolog, hogy megállj a kősziklán. Ezért nagyon fontos, hogy a hitet tudjuk táplálni. Fontos, hogy a hitet tudjuk növelni, növeszteni, fejleszteni. És a hit egy olyan dolog, hogy növekszik, ha tápláljuk. A hit benned nő, ha adsz neki enni. A napi imádkozások, bibliaolvasások, megvallások, Isten dicsőítések. Tudod, amikor belepillantást engedsz te magad is, Jézus is többször elhívta a tanítványait, ha nem is mind a 12 előtt, de a 3 előtt azért sokszor olyan mély, ilyen személyes imákat hallhatott az a 3, amit a többi nem. Amikor bepillantást kapsz vagy kaphatsz egy régóta urban, Istenben járó ima életébe, akkor az becsüld meg, és tanulj belőle. És tanulj meg te is hittel, megvallásokat tenni. És hidd el, hogy a másik se, aki 30, 40, 50 éve az Úrban jár, ő se tudta ezeket kikerülni, és most se tudja kikerülni. Ugyanúgy a bibliaolvasás, ugyanúgy az imádkozás, ugyanúgy az Isten dicsérete, ugyanúgy a megvallások, a böjtölés. Nem tudjuk ezeket kikerülni. A nyelveken szólás. Azt mondta a Júdás levél, hogy imádkozva a szellem által megerősödve a hitbe. Ha meg akarsz erősödni, növekedni a hitbe, akkor szóljál többször nyelveken. Ez nem egy kuriózum, hogy most a így szólsz nyelv, igen, ez nem azt jelenti, hogy bűvész mutatványokat csinálunk, hanem az, hogy a hitemben erősödök. Azt jelenti, hogy a szellemi dolgokba belenyúlok, amikor a pszichémet úgy érzem, hogy a végére értem, és a gondolataimba már nem férnek bele Isten gondolatai, akkor is kimondom szellem által azokat a szavakat, amiket nem ért az agyam, de közben felszabadul a szellemed, áttöri a pszichédnek a falait, azokat a burkát, és elkezded az isteni gondolatokat mondatokká formálva megérteni. Ez az ő terve, ez az ő akarata. Táplálni kell a hitet. Táplálni kell a hitet. Egymás hite által is. Sokszor más hallgatni egyedül ugyanazt a tanítást, mint az, hogy valaki melletted ott ül még, vagy együtt hallgatjuk. Ugyanaz. Semmi más, semmiben nem különbözik a dolog, csak az, hogy együtt hallgatjuk. Vagy egészen más, hogy dicsérem egyedül az Urat, vagy pedig együtt testvérekkel dicsérem az Urat. Mondod, hogy hát csak annyi, hogy hát akkor többen vagyunk együtt. Nem csak az, hanem egymás hite által épülünk. Én épülök a tied által. Te pedig épülsz az én hitem által. Nem egyoldalú a dolog. Nem azért vagyunk itt, hogy csak te épülj. Önző vagyok annyira. Én is épülök. Szeretlek annyira, hogy... Azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Hogy magamat is szeretem. Én eljövök Isten tiszteletre, mert nem csak téged akarlak építeni, én magam is akarok épülni. És miközben együtt dicsérik az Urat, én épülök. Miközben együtt hallgatsz engem. Igen, épülök. Tudod, ezek olyan szellemi szokások, amelyek építik a hitedet. És ezeket muszáj, ez olyan, mint az izom. Hogyha nem gyakorolja a valaki az izmot állandóan, például be van gipszelve a lábad. És akkor, hát combtól egészen végig. És akkor a fekvő gipszbe, nem járó gipsz, a fekvő gipszbe. És akkor ott vagy 6 héten át. Csak 6 hét. Ugye 6 hét? Csak 6 hét. Ez nem a világ vége. Ki lehet guggolva is, hát ülő fekvőgipszben, nem? De ki lehet bírni, de 6 hét alatt barátom leveszik a gipszet, összeesel az első lépésnél. Meg megrogyik alattad, mert azok az izmok elernyedtek. És csak 6 hét telt el. És sokszor így valám hitben is, hogy nem használjuk a hitizmainkat. Nem lépünk ki hitbe. Nem imádkozunk hittel, hanem csak a megszokott. Mit jelent az, hogy hit? Barátom, az egy hitbeli kilépés volt, hogy Péter kilépett a vízre. Hogy fogalmazzuk meg másik? A hitnek rizikója van. A látható szempontjából a természetes világ számára hit az rizikó. Mert nem tudod megmagyarázni, nem logikus, nem tudod bebizonyítani senkinek se. Mert a hit a nem látott dolgok felől való meggyőződés. Ezért mindig az igaz ember hitből él. A megigazultságból, hogy megmaradj, hogy a békességedben, mert a megigazulásnak a gyümölcse a békesség, hogy az megmaradjon, szükséges, hogy legyenek hitbeli kilépések. Hogy a hitizmaid növekedjenek. Ez szükséges a gondolkozásmódodat kalibrálni Istennek a beszédére. Itt van ez az óra. Megnéztem, ó, uram, nem tudom, hogy kell beállítani, és akkor ilyen digitális, nincsen rajta egy gomb se, semmi, se tekerentyű, semmi. És akkor, hát ő le volt maradva, hogy előbbre volt. Előbbre volt egy órával, úgy gondolom. Az a helyzet, hogy újra kellett kalibrálni. Aztán rájöttem végül, hogy hogy kell, és akkor most pontos időt mutat. Igen. De ha nem kalibrálom, akkor már hazamentem volna. Engedd el a nem létfontosságú dolgokat. Ne foglalkozz vele. Foglalkozz a nagyon fontos dolgokkal. Tudod, mi a nagyon fontos dolog? Szeressed az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Mi az, ami nagyon fontos dolog? Keresed Isten királyságát és az ő igazságát, és az összes többi mind megadatik. Ezeket ismerjük, de csináljuk is meg. Mondd a melletted levőne, csináld is meg. Csináld meg. És innod kell minden nap ebből a kútból. 1 Korintus 10:4. Mindnyájan egy szellemi italt ittak, mert ittak a szellemi kősziklából, amely követte őket a pusztában, és ez a kőszikla a Krisztus volt. A kősziklán állsz, stabilitást ad, és a kősziklából innod kell. A harmadik dolog egy horgony. A reménység horgonya. A Zsidó 6:19-ben azt olvassuk, hogy a reménység a lelkünknek biztos és megingathatatlan, erős horgonya, ami behatol a kárpiton túl a szentek szentjébe. A horgony a vihart nem tudja megállítani, de a hajót megtartja. A horgony a vihart nem állítja meg, de a hajót biztosan megtartja. Egy hívő sem menekül el a vihar elől, de a reménység megtart téged a viharokban, és megőriz téged. A reménység által be vagy horgonyozva. A gondolataid, az érzéseid is Isten dicsőséges jelenlétébe. Ezért nem sodródsz el, hanem megállsz, stabilan megállsz a kősziklán, és horgonyod nem a földbe, hanem a mennybe, a kősziklába kapaszkodik. Jézus Krisztusba. Mennyei kőszikla. Tudom, a képek nem teljesen, de ez jó, ez így. És tudod, a reménység az nem fog megszégyeníteni téged a viharokban. És a reménységben megtartatunk. Ezt olvassuk, és ott a megváltás szó van, az azt jelenti, hogy a reménységben meggyógyulsz. Ha nincs reménységed, nem tud a gyógyulás jönni. Ez természetes szinten is, most nem keresztény meg, stb. Nézd meg a természetes orvoslást. Szükséges, hogy az orvosok is lássák, hogy az a beteg meg akar gyógyulni. Tehát van jövőképe. Mert ha van reménysége, és ő pozitív várakozással néz a holnap fele, és sokszor ennek a reménységnek nincs biztos alapja, mert nem Isten ígéretébe nyugszik az. De egy hívőnek tud Isten beszédén nyugodni a reménysége, és ha abban nyugszik, akkor nem fogsz megszégyenülni, és megszabadulsz. És van még egy dolog, amire fontos odafigyelnünk a viharok között, hogy ne legyen ide-oda hánykolódó az életünk, hányatott az életünk, az is a Efezusi levélbe a 4. fejezet 11-es vers adott némelyeket apostolokul, profétákul, evangélistákul, pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéletes bítése céljából szolgálatra, Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiába való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével, ékeskedő kor mértékére. Tovább, hogy többé ne legyünk gyermekek, akiket ide-oda hány a hab, fajta tanítások, akármilyen szele, az emberek álnoksága, tévegése vagy ravassága, családsága, hanem az igazságot kövessük szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban, akiből az egész test szép rendel egyberakva és egybeszerkesztve, az ő minden kapcsainak segítségével, minden egyes tagnak adatott ajándék mértéke szerint aktív munkálkodással teljesíti az egész test növekedését, és közben ő maga is fölépül szeretetben. Amen. Isten azért adja a szolgálati ajándékokat. Egy óriási kísértés, azt látom, a felekezetekben, a struktúrákban, hogy pozíciókat összekevernek szolgálati ajándékokkal. Tehát attól, hogy te pozícióba vagy, nem biztos, hogy van szolgálati ajándékod. Valaki nyugdíjba megy, egy felekezet vezetője, vagy beteg lett, vagy meghal, és akkor megszavaznak valakit. Egyáltalán nem biztos, hogy ő neki van most attól apostoli ajándéka. Lehet, hogy pásztor, lehet, hogy evangélista, lehet, hogy tanító, vagy akármi. A szolgálati ajándék az a egész testnek az építésére van. Az nem egy felekezetet épít pusztán. Az nem egy saját hálózatot akar létrehozni, hanem az egészet építi. Neki nem az a lényeg, hogy az én hálózatomhoz kösselek, hanem a Krisztus egészébe építselek föl. És tudnod kell, hogyha szolgálati ajándékokat fölismersz, látsz, és nagyon sok van, becsüld meg. Miért? Mert azt mondja, hogyha megyünk a 13-14, még egy, ott van a 14, hogy ne hányjon ide-oda a hab a tanításoknak akármilyen szele. Tehát a viharok ne hányjanak, essenek ide-oda. A szolgálati ajándékokat Isten használja, hogy egy stabilitást, egy kiszámíthatóságot hozzanak az életedbe. És az utolsó pedig, szeretném így eléd hozni, egyszerűen maradj meg a szeretetben. 1 Korintus 13.7. Szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel, és azt olvassuk, hogy a szeretet, az agapé szeretet soha el nem fogy. Én ezt szoktam mondani sokszor testvéreknek is, barátoknak, házaspároknak, jegyeseknek, ha átélted már Istennek a szeretetét, agapé szeretetét, és azt mondtad, hogy szereted, azt mondtad, hogy egy szeretet van beléd, benned, ő felé. Ez a szeretet nem múlik el. Akkor se, ha nem érzed, akkor is megvan. Akkor se, ha totál mást érzel, akkor is ott van. Kérdés, elhiszed-e? Ez azt jelenti számomra, hogy keres módot a viharban, hogy mások fele szolgálj. Keres módot a támadások közt, hogy másoknak a segítségére legyél. Vagyis a szeretetedet fejezd ki aktívan, aktív cselekedetekkel. A nehézségek, a viharok, tudod, mit okoznának? Azt szeretné elérni az ördög, hogy zárd be magad, légy egyedül, maradj egyedül, izolálódj. Ezt szeretné elérni. Amikor a saját fejedbe benne ragadsz, amikor a saját lelkedbe beleragadsz, akkor a világ összezsugorodik. A látás az beszűkül, a hit az összepréselődik, és félelemmel ki akarja az ördög szorítani belőled. A döntés képességeid, a különbségtevési képességeid egyszerűen beszűkülnek, csökkennek. Viszont Róma 5-ben azt mondja Isten, hogy az én szeretetemet beléd töltöm a Szent Szellem által. És ahogy kiárad beléd, azt veszed észre, hogy ez ki akar jönni belőled. Mert Istennek a szeretete az kifele mozdul. Az mozdul mások fele. Az nem, Isten is szeretetéből teremtette az embert. Tehát ők nagyon jól megvoltak az Atya, Fiú, Szent Szellem, hogy hármasban, nagyon frankó a közösségük volt, de ezt a szeretetet ki akarta mások fele árasztani. És ha megnézed, az igazi szeretet az nem statikus, tehát hogy szeretek, és akkor megvan, hanem aktív cselekedetekkel, dinamikusan, úgy jut egy szintről másik szintre, hogyha elkezdesz szeretettel szolgálni a másik felé. A viharba kerülsz, tedd ezt. 2 Tesszalonikai 2.17-ben azt olvasuk Pál apostoltól, hogy vigasztalja, bátorítsa meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket az Úr minden beszédben és jó cselekedetben. És ott a logosz van, tehát az azt jelenti, hogy Isten a logosz által az ő beszéde, de legyen az embernek a beszéde, vagy Istennek a beszéde, és a jó cselekvésében tud megerősíteni, szilárdá, stabillá tenni a viharok között is. Egyrészt olyan beszédeket szólsz, olyan beszédeket hallgatsz, másrészt pedig jó dolgokat csinálsz. Ámen. És akkor már nincs más hátra, azért ezt nem hagyom ki, a hála. Mennyi, atyám, hálás vagyok. Mondd ki. Hálás vagyok az életemért. Hálás vagyok a testvéreimért. Hálás vagyok a családomért, ahol megszülettem. Hálás vagyok a te családodért, ahol élhetek. Zsidó 12.28 azt mondja, rendíthetetlen királyságot kaptunk. Zsidó 12.28. Legyünk hálásak, és ezáltal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a királyság rendíthetetlen. A hála az nem pusztán egy érzés kérdése, hanem egy megvallás. Hálával egy hitvallás. Uram, a te királyságodba tartozom, ami rendíthetetlen és megingathatatlan. Amikor hálát adsz, akkor nem földi bizonytalanságokhoz kapcsolódsz, hanem egy rendíthetetlen, egy megrázhatatlan, megingathatatlan királysághoz. Amen. A hála áthangolja a szívedet. A gitár, hogyha nem hangolom be, jövök, vagy bejövök egy 10 Celsius fok különbséggel, és nem hangolom be. Nagyon pici a különbség, de mindenkit zavarni fog, legalábbis a Katit. Szóval aki hallja. Tehát be kell hangolni, a hála az ráhangolja a szíved. A hála ráhangolja a lelked, a gondolataid az örökkévalóra, a rendíthetetlenre. Mondd ki velem együtt, Uram, köszönöm a te királyságodat, amely a viharok között is megingathatatlan és rendíthetetlen. Köszönöm neked, ebbe a királyságban élhetek, és a királyságod bennem van, és a királyságod közöttünk van. Ámen. Csak te vagy az én kősziklám, szabadulásom, az én oltalmam, ezért nem rendülök meg soha. Ámen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
4: a Rádió Sansz műsorán.